0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszul lét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű: ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel. A harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a V-Tech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

Étrend konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jólnek figyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű, a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark terület.

nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múltnyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

bulvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztrógilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztrógilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton.

0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

kapott. 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a

0: folyadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

akarja! Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék vele.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves

nyaralás időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze. Hey!

0: még rosszabb!
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintett telektulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal!

nem. Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczi Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczi Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél.

0: egy kaland voltam.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér,

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger

0: Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hondosi István, a bizottság tízes elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
1: Időjárás.
0: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levél díjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség közösség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az ötcsillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

esőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A nemzeti park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Balaton Rádió. Balaton Rádió.

marad. A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztes elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
3: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

csatornok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

0: megismert.
1: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ,

0: ezért a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Hunren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Hat helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves Sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves Sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
1: Időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazaltvulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre föltani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

Balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: vigyáznak ránk!
1: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rúzát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
1: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbánya-rákhegyi, a várpalotai-natai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a balatonújlaki és a balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
3: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
4: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Ez az FM 88.7.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése.

0: testtartaseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
1: Időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Bibliáról másképpen.
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára. Mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk? Egy ugyanilyen helyzetben.
5: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék én Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
4: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni
5: hogy
4: talán.
5: Ott van Jézus?
4: Hát nem.
5: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
4: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából, persze. Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni, tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat bement, és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
6: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
5: Sőt, emberközösségeknek.
6: Emberközösségnek is, de azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk párhuzamba a szeretetet és a félelmet.
3: Meg az örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben és egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten hogy... félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az... megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap. Megijedünk, de valahogy muszáj megnyugodnom, mert hogyha elkezdek félni, akkor végem lesz, vagy jön mondjuk egy ember, aki mondjuk egy le akar ütni.
2: Tehát most van valami, amitől megijedsz és félsz?
1: Most éppen nincs, de volt már nagyon nagy félelmem, amiből például imádság hozott ki. És az a tudat...
2: Ez egy folyamatos félelem volt, igen, mert ez nem egy hirtelen valami.
1: Igen, egy
2: valami
1: megjelenő
2: de.
1: És rám nehezedő nagy félés, igen.
2: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
1: Jaj, hát én azt nem mondtam.
2: Hanem?
1: Hanem, hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodt. Vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
2: Erdély László fél valamitől?
1: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
2: másképpen vagyok. Másképpen állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. Egészen más reakcióid vannak, ezt is
1: nem mondom, hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
2: Na akkor hallgassuk minden. Erdély Lászlót, hogy
1: félsz, Laci, hát, valamitől?
3: Tehát az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
2: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
3: Állás és a hit.

0: ha jönne az ördög, egyébként, mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon
1: hiszel
0: megmenekülni. Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye? Hiszel-e?
0: Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát de
0: nekem nem azt jelenti, nem azt hanem jelenti. Inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy?
0: Nem is tartunk nem is szerintem, tartunk. Hanem inkább a jó Istenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengéd, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Ja, ha csak ennyi lenne, de...
1: Dolgot, vagy hát, bármit.
0: Hát, az ember véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem? Hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem? Mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogy ha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor de hát tudatában mikor, van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor...
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a jó Istenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az szerintem idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók?
2: Minden sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot, nem? Ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, de mindenki nekünk, saját magáról beszélt a félelem mindig, kapcsán.
0: Nekünk hát, meg mindig, ha Istenben hiszünk és őt szeretjük, ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek. És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mégis viszont félünk. Kövessük azt, amit Isten teremtett.
2: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
2: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor neki.
2: Igen, nem tudták.
1: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Biblia.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor lefekszik, valamilyen formában produkálja magát.
0: Az egy dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe.
0: Most akár egyébként akár abba is belekeveredik. Mondjuk belőle, aztán ha kinézel. De belekeveredhet, persze. Igen, és véletlenül aztán ott valaki ott marad. Igen.
1: Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyankor bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük a fejünket?
0: Nem ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdélyi László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ezt azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De Laci is ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarok mit most nyilván kihúzni a gyufát, megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen,
2: hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy nagyon figyelj.
1: Ez egy tanítási folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: És ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát egy, így van.
1: Illetve hogy beenged.
2: Örülni kellett.
1: Örülni, hogy, ez is egy szép szó.
2: De örültem, hogy jaj, de jó, hogy megtanultam már, megint egy új dolgot.

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább.
2: Igen.
1: A gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viccből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg úgy hangzik,
3: De ez tanítás. Mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen.
1: Hát, hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen, itt egy nagyon érdekes dolog van, ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás. Tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát.
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat, saját magunkat mindig valamivel egy aggodalomban, nem?
2: Az elme mindig valamilyen formában próbál felülkerekedni ezen, mert hogy próbál téged valamilyen formában uralni. És hogyan tudsz a pillanatban lenni?
1: Imádsággal.
2: Lecsendesedéssel.
3: Jó, de amit mondtatok az előbb, hogy azért nem kell aggódni, mert ne higgye el senki azt, hogy lejárt az idő, amikor én most már nem tudok tanulni új dolgokat. Én is még mindig tapasztalom, hogy még mindig tudok tanulni
2: és
3: új
2: milyen
3: dolgokat.
2: Szép.
3: Kapok a Szentlélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
2: Lenyomata mindenképpen.
3: Van, tehát, hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
2: És akkor megerősítést kapunk a Bibliából.
3: Így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sokfelé kalandoztunk, még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap ez miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel, amit egyenek.
0: És lett
1: amit
0: is. És nekünk is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jó hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, mert majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudom, hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz, bűnöm az, és még lehetne a végtelenségig soron.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez.
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új Földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig akire szükségünk van.
1: Hát te ilyen globális gondolkodás.
2: Így vagy, együtt László. Vagyunk. Na, igen, ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondérből akkor mindenki megetet egy másik ember.
1: Szabolcs, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Igen. Nyilván, persze. Oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanezt, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál a magát nem tudja megetetni.

Egy vöres Sándor verset idéznék, szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Tehát ha nem vagyok tudatában annak, hogy
0: az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni
2: dolgokat. Illetve azt nem mind döntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten, Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy
1: cselekszenek, nincsenek tudatában,
2: de akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn. Mondjuk, mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végan megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek tudni kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szállat sem fogad el Isten, ő nem akar olyan világban egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről,
0: igen,
1: nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, igen, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn. Isten,
0: hát
1: előtt.
0: Mi mondjuk így, de
1: csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Hát igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem
0: az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát hogy...
0: Hát attól még nem, nekünk
2: nem,
0: is...
2: Nem, mert nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljetek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert, de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az. Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az nem, összes nem. Többi az vétek.
2: Szerintem.
1: Hűha, nem tudom, hogy hogyan jutott el ide.
2: Megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát.
0: Igen.
2: De aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg. Nem teheti meg.
0: Igen.
2: Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, aggódsz, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy a pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti. Nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra-újra, és javulni folyamatosan.
1: De akkor bűne, hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál. Hát nem jó a kérdés,
0: Szabrás. Ne folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában, miért nem jó a kérdés?
1: Mert? Azért nem jó, mert az előbb megválaszolta Erdély László, hogy akkor bűn, hogyha ezekkelnek nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Szeretet, öröm, békesség, nem elég?
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor?
1: Akkor nem bűn. Mert
0: ezt mondod?
1: Nem bűn.
0: Laci vakarja a fejét. De csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük, Isten, az ítélkezésről.
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem
1: egyszer. Miért kellene, csak megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak
1: értelemben.
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor, mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, az azt mondja, bocsáss meg, Uram, de aki viszont szándékosan csinálja tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül
1: előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam, de azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most egy, csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most idehozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is. És tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy, szerintem. És ha az ember szidja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás? Hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az az, hogy nem. A második pedig lenne az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra, valamiért
1: magamra.
0: Szidom magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye, hát hiszen mondjuk nem. A jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jellemünket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást, ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarata.
2: Szabad akarata,
1: és olyan világot akar,
2: hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy. Szereted saját magad? És te, András?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én
0: néha megostorozod magad egyet cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol mi volt ma.
2: De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni. Jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs mondjuk állandóan ideges, nyugodt.
1: Erre a dologra, hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma
1: de
0: már ez ezt
1: egy
0: egyszer
1: dolog,
0: bevallottam.
1: De ez nem hogy... saját magad ellen szól. Ideges vagy az
0: igen, és idegességében az ember esetleg nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: De ez még mindig ember... nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy és az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy Isten káromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem Isten káromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel is akarom
1: Isten
0: saját magadot
1: nyugtatni, hogy ez Isten káromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem nem, még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na,
1: De hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példába.
0: Hogy szidom magam, és igen, hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán majd még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy...
1: Hogy nem kellene indulatos lény,
0: hát
1: vagy mi?
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észrevesz bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed, mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: Ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát, amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán jött?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Igen, ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig lehet.
1: Tehát, hogyha mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk. És hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké, jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
0: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Milyen érzéseid lesznek, ha valaki elkezd veled vitázni?
4: Azonnal összemegyek.
5: Peller Károly, színész, rendező.
3: Zsugorod?
4: Igen,
3: picit,
4: igen. Nem tudok vitatkozni.
5: Marcelina, előadó művész.
6: Hú, én képes vagyok vérre menő vitákba belemenni.
5: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
7: Van, hogy a pokolba kívánom a vitát, és van, hogy nagyon vágyok rá, és jó. De mindenképpen egy felfokozott állapotot eredményez.
5: Nyári Alíz, énekesnő.
8: Kisebb vitákra úgymond szükség van.
3: Kicsikre? Mert tulajdonképpen az is lehet, hogy hetekig vagy évekig eltart, hogy időnként, nem tudom, minden évben összehűlünk, beszélgetünk róla, és még mindig nem értjük, de aztán egy év múlva folytatjuk, még mindig nem, és öt év múlva egyszer csak, na most értettem meg, és az is milyen csodálatos.
8: Ha tényleg ez a vita nem torkollik veszekedésbe, akkor egy jó dolog tud lenni.
9: Aki eleve indulatból vitatkozik,
4: az nem is nagyon akarja a másik véleményét meghallgatni szerintem.
3: Viszont ha valakinek van türelme, akkor viszont lehet, hogy ott te is egy jó vitás helyzetbe keveredhetsz,
4: igen,
3: ahol van türelme mondjuk megvárni, hogy egy másfél percig végig gondolod, és utána elmondod, amit gondolsz.
4: Hát én ezt hívom inkább beszélgetésnek, amiben ebben lehet olyan is, hogy valakik nem értenek egyet.
3: És te milyen vitapartner vagy?
8: Én általában inkább sokáig örlődöm magamban, tehát hogy nem feltétlenül mondom ki azt, amit gondolok. Tehát, hogy inkább a vitában is inkább hallgatok, tehát, hogy az a fél vagyok, aki a másikat meghallgatja. De valahogy ezen javítanom kell, hogy ne őrüljön fel tényleg ennyire ez az egész. És alapvetően pedig nem annyira szeretek vitákba bonyolódni.
4: Egy fél órával, fél nappal, egy héttel utána eszembe jut mindig, hogy milyen frappánsat kellett volna mondani, de sajnos abban a pillanatban teljesen lefagyok.
3: Mondjuk ez csak akkor baj, hogyha valaki viszont megy és belét köt, vagy
4: igen,
3: nem tudom.
4: És... Hát, és ezt utálom a legjobban talán. Tehát, hogy vannak emberek, akik általában akik nagyon jól vitatkoznak és nagyon szeretnek vitatkozni, azok kiszúrják az ilyen gyengéket. Bár aztán szerintem velem feladják, mert én mondom, jó, legyen, ahogy te. Tehát, hogy én igazából elég hamar rövidre zárom.
3: De most eszembe jutott egy megoldás egyébként, hogy egész egyszerűen teljesen némának maradni, de lehet, hogy amúgy is ezt csinálod, nem? De
4: alapvetően igen, mert így gondolkodom, hogy úristen, mit mondott, és most ez hogy van? De nincs igaza, de akkor erre azt kéne, de ő már három gondolattal előrébb jár.
3: És mondja, igen, akkor, igen. Na erre mondjál valamit, na akkor ez hogy van?
4: Igen,
3: mondd
4: igen,
3: meg,
4: igen.
3: Károly, mondjad, igen. Ne hallgass. És akkor ő mondja, és ha te semmit nem mondasz előbb-utóbb, szerintem ő felhergeli meg, akkor elmész a csodába.
4: Hát ilyen is szokott lenni. Vagy. Aztán ugye a lelkembe tombol tovább az egész, hogy miért nem mondtam, ki kellett volna mondani, azt kellett volna mondani neki, hogy nem tudom én, és akkor elég sokáig zaklatott maradok.
3: Hát vagy egy másik megoldás, amikor ő mondja, és te elkezdesz válaszolni, akkor csak tátogsz, hogy...
4: Ez jó ötlet, ezt lehet, hogy ki kéne próbálni.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Marcelina, előadó művész.
2: Néha előfordul, hogy fölemelem a hangom, amikor azt érzem, hogy nem létezik, hogy nem értik meg, amit mondani akarok. Pedig ez a lehető legrosszabb érv, amikor az ember elkezd kiabálni, mert az azt jelenti, hogy már nincs eszközöd a meggyőzésre.
1: Peller Károly, színész, rendező.
3: Előfordul, hogy annyira fölherger engem valaki belül, hogy kimondok valami olyat, amit így nem mondanék. Tehát,
4: igaz?
3: Igaz, csak nem bántanám meg ennyire nyersen, tehát, hogy...
4: De annyira igaz, igen. Hogy az már durva.
3: Igen, hogy van az a pillanat, hogy sokáig hallgatok, és ha egyszer megszólalkok, az viszont nagyon durva szokott lenni. Ja. Igen, és ezt nem szeretem magamban.
4: Hát pedig tulajdonképpen az az igazi.
3: Hát igen, csak nem szeretek így kommunikálni, tehát nem szeretem, akik hozzák belőlem az állatot.
4: De valójában az igazi, valódi, nyers igazság ott derül ki.
3: Igen.
4: És ott lehet megtudni, hogy ja, te ezt gondolod, akkor jobb is, hogy elmondtad.
3: És valamikor közben meg az is van, hogy az ember nem is igazán gondolja úgy, hanem csak már én például annyira összenyomottnak érzem magam, hogy azt érzem, hogy valami annyira bánt, hogy nekem is oda kell szúrnom valami erős bántást, és valami dolgot fölnagyítok extrán. Tehát nem is az igazságot, hanem az igazság hatványozott igazságát mondott ki, ami már nem is úgy van igazából.
4: Amit a másik ember úgy érez, hogy behúztál egyet egy mondattal, és ő pedig kiterül.
3: Igen.
1: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
5: A vita az olyan, mint a kézi tusa. Megfelelő fegyvernemeknek ott kell lenni nálad, és készen kell álljál arra, hogy nem tudod, hogy egyből agyon csapod a másikat, ő csap téged agyon, vagy egy hosszú küzdelem alakul ki.
4: Hát vagy pedig egyfajta ilyen békés hozzáállás. Én most ebben a pillanatban ez jutott eszembe, hogy ha például hirtelen behoznál most ide egy gondolatot, hogy na de arra mit mondasz, Szabolcs, és akkor feldobsz mondjuk ide valamit, akkor én először is például szeretek távolról ránézni arra valamire, amit ide feldobtál, és akkor nézzük egy kicsit, és akkor magától szinte megjön egy valami. Vagy ha nem jön meg, akkor azt mondom, hogy hát akkor ezt most vizsgálgatom egy darabig.
5: Igen, persze. Hiszen az olyan, mintha építkeznénk. Te leteszel egy téglát, lehet az egy kérdés, egy gondolat, ráteszek egy másikat, stb. És akkor abból építünk valamit.
4: Hát aztán persze jöhet egy olyan gondolat, ami után kiderül, hogy az egésznek az alját kihúztuk, és összedőlt az egész, ami hosszanáig építettünk.
5: Ilyen is van. Viszont a vita esetén inkább az van, hogy leteszel egy téglát, és én pedig azt mondom, hogy de hát ne erre építsünk. Odébb teszem a tégládat, és leteszem az enyém, és így tovább. És akkor vagy föl tudunk építeni, vagy nem. De más attitűd is, ezért jó az, amit mondasz. Hátrébb állsz meg, mert először is megnézed, mit tettem le. Akkor lesz tényleg vita. Ha nem nézed meg, csak vagdalkozol, akkor nem lesz vita.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az ember sokszor akár egy vitában rájöhet olyan dolgokra is, hogy mások segítenek rájönni, hogy kiderül, hogy amit mostanáig hittél, évtizedekig egy tévedés volt. Képes vagy ezt egy pillanat alatt belátni, ha ez így van?
2: Kész vagyok rá. Egy vita közben nem hiszem, hogy ott helyben ezt én lereagálom.
1: Nem.
2: Azért
1: mondod meg?
2: Hát mondjuk egy nyilvános vitában biztos, hogy nem. Nem, mert teljesen védtelenné válnék abban a pillanatban.
1: De milyen csodálatos őszinteség lenne, nem meg olyan tisztaság, hogy vállalja.
2: Van ilyen.
1: Laci vállalja,
2: lehet
1: hogy,
2: ilyen,
1: hogy az egész életében mostanáig valamit hitt, és itt mindenki szeme láttára bevallotta, hogy tévedett, és mostantól másképp fogja csinálni.
3: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
2: Én akár lehet is ilyen.
1: Én tehát, tudom képzelni róla.
2: Tehát lehet ilyen, de most a tapasztalatom az, hogy mondjuk 3-4 évente nem gyökeresen, nem radikálisan, nem teljesen, de megváltozik a gondolkodásmódom. Nagyon sok mindenről. És ez mindig azért van, amit most mondasz, mert rájövök valamire, hogy ezt eddig nem jól hittem. Tehát én ezt szeretem, ezt az állapotot. De olyankor nagyon nagy szükségem van a távolságra, időben, térben, és azért nem akarok általában gyorsan reagálni, mert azzal nekem el kell vonulnom. Uh-huh. Tehát ha tényleg strukturális szintű dologról van szó, akkor ahhoz nekem idő kell. Uh-huh. Amikor Pál megy a damaszkuszi úton, és jön vele szembe az, akit ő üldöz, meg akiről azt mondja, hogy az nem is támad föl, Jézus, és ugye a földön találja magát, akkor nem ment Jeruzsálembe, hanem elment Arábiába 3 évre. Igen. Tehát egyszerűen azt mondja, át kell szkennelnem akkor az egészet.
1: Tehát ez a Pál fordulat egyébként. Mondjuk ez lehet, hogy személyiség függő, nem, hogy van, aki fél a változástól, és inkább gyorsan elfordítja a fejét onnan, ahol, sőt, nem is áll vitában mondjuk olyanokkal, akik nem, inkább megyek a dolgomra, ne haragudj, most mennem kell. Mert egyébként, hogyha véletlenül rájössz arra, hogy valami bűn, amit mostanáig csináltál, akkor utána már nem csinálhatod büntetlenül tovább.
2: Pontosan. Szerintem az az ember, aki ezt nem, erre nincs kész, akkor jönnek az önigazolások, akkor jönnek a kivetítések, akkor jön a páncél, amit az ember maga köré növeszt azért, hogy a valóság ne derüljön ki.
1: Hát egyébként könnyen lehet, hogy mi is hordunk ilyen páncélokat.
2: Mert sose vagyunk kész. Mindig le kell vedleni a bőrt, ami elhalt. És akkor, tehát szerintem egy lelki embernek az útját ilyen levedlett bőrök mindig ott kell, hogy jelezzék, hogy erre járt. És hogyha ránk tapad, akkor abból lesz a páncél. De minden bőrt levedlünk. Tehát én azt gondolom, hogy ahol és aki most vagyok, az is egy ponton majd levedlésre kerül. Nem azért, mert rossz, hanem mert halott. Egy pont után a valóság az tovább lép, és én nem maradhatok ugyanaz, aki voltam jó esetben, hanem mindig tovább megyek.
1: Ez tulajdonképpen a fejlődés is.
2: Hát egyben. Igen, változás, fejlődés. Nem mindig érzem annak fejlődésnek, de változás.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
2: Időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
3: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
4: Marcelina előadó művész.
5: Én akarok változni, akarok a világra rálátni, véleményeket cserélni. Én inkább azt tapasztalom, hogy más ember nem akar. Tehát, hogy nem akarnak beszélgetni. Tehát, hogy el van döntve, hogy én nekem ez a véleményem, és akkor semmi más nem jöhet. Se jobbról, se balról, se alulról, se fölülről. Ez az igaz. Tehát nem más részéről, nagyon sok ember részéről nincs meg az akarat sem, vagy az a pozitív hozzáállás, hogy na jó, ránézek erre a problémára másképp. Elfelejtem, hogy én nekem, vagy most félre rakom azt, hogy nekem erről ez a véleményem, és nézzük meg másik oldalról.
4: De az a kulcs talán, amit mondtál, hogy akarsz változni, ezt mondtad?
5: Igen, igen.
4: Hát úgy akkor persze, az ember akkor szinte örül is annak, hogyha valaki rávilágít arra, hogy hú, mostanáig akkor ezt nem is jól láttam. Szereted ezeket az élményeket?
5: Hát sokszor ilyen arculütő is tud lenni, hogy attól. Az ember úgy megdöbben, hogy hány szemszögből meg lehet nézni egy problémát.
3: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Élni, tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
2: Élj a mának.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Marcelina, előadó művész.
2: Most eszembe jutott egy történet, hogy a mi billentyűsünk az vak volt, a Molnár Jani. NDK-ban zenéltünk, és mentünk át Nyugat-Németországba, volt 2,5 hónapos szerződésünk, és annó, ugye amikor még az NDK létezett, akkor a határon mindig szétszedtek minket, hát ugye tele voltunk hangszerekkel, kofferekkel, tele volt az utánfutó, meg minden, tehát ott mindig volt történés a határon, amikor mi megjelentünk, és egy alkalommal Péternek a kocsijával mentünk, ez egy zsiga kombi volt, amit én véletlenül összetörtem, még Lipcsében, és nem kaptunk hozzá lökharitot, vagy sárvédőt, aminek mondják ott hátul, igen. Tehát anélkül indultunk el, és az NDK határon annó úgy lehetett átlépni, hogy ilyen kordon vezetett végig, egy kilométeren, vagy 500 méteren keresztül biztos. Tehát ilyen egyesbe tudtál csak haladni, ilyen kacskaringósan. És a Dacia-val jött utánunk a Pisti, és egyszer csak eltűnt mögülünk, hát mert ott biztos ő is tökölt ott, hogy haladjon vagy ne haladjon, és megérkeztünk a határa, és tök sötét volt, tehát ilyet én még nem nagyon tapasztaltam, és ott arra szólt előre a Péter, a Kaszás Péter, annak ellen, hogy ki volt téve, hogy stop tábla, nem álltunk meg, mert sehol egy lélek, sötét, és megy előre, és egyszer csak az épület mögül kilépett egy ilyen határőr nő, nagy sapkában minden is. Nem látja, stoptam, németül. Hamzen ich sehe, ja. Jó van. És a Péter úgy megijedt, hogy hátra se nézett, berakta a rükvercbe a kocsit, hátra tolatott, viszont akkor már ott volt a Dacia. És mondtam, tudj, összeütköztek, és ez annyira tetszett a határőrcsapnak, hogy halálra röhögte magát, és azt mondta, na, ezek az őrültek, menjenek át. És minden, tehát meg se nézte, még a papírunkat se kérte el. Menjenek, menjenek. És amikor átértünk a határon, mondjuk, de Péter, hát miért nem néztél hátra, vagy miért kellett, mert megálltunk, megnéztük, hát a zsiguli teljesen összetört, érted? És mondja, hát miért? Nem láttátok, hogy a határőrcsaj rám fogta a pisztolyát? Igaz, Jani? És a Jani, ugye ő volt a vak. Hogy igaz, Jani? Tehát, hogy ő a pánik helyzetben azt látta, és igaznak élte át, hogy nem csak így csinálta nő, hanem hogy fegyver volt a kezében. És az éveken keresztül nem lehetett kiverni a fejéből, tehát ő azt látta, hogy a pisztolyát fogta rá, és ő neki az volt a reakciója, hogy tolassam.
3: Hát vagy pedig ti a másik autóban annyira másként láttátok, hogy egyszerűen nem láttátok a kezében, pedig tényleg ott volt, az is lehet.
2: Nem, én a zsiguliban ültem a Péter mellett, tehát én láttam, hogy nem voltak. A Jani meg ugye vak volt, ő nem láthatta. És ettől kezdve mindig az volt a duma bedomása, hogyha valami kétes szituáció volt, igaz Jani? Igaz Jani?
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: És a jó Istennel vitáztál már?
2: Hát vitáztam már, de többet kéne.
1: Jó az.
2: Én azt gondolom, tehát azért mondom, hogy többet kéne
1: beszélgetni.
2: Mert volt bennem egy olyan, ami sajnos sokszor keresztényekre ránk jellemző, hogy nem vesszük olyan komolyan a személyes kapcsolatot vele, hanem van egy egyébként a tiszteleten és az ő nagyságának elismerésén alapuló képzet, hogy ő milyen.
3: Bojki László, zenész, lelki gondozó.
2: És ezért, hogyha valami van, akkor azt hát én elfogadom. De azt látom a Szentírásból, hogy Isten értékeli, ha valaki bunyózik vele, lásd Jákob. Ha alkudozik vele, mint a piaci kofa, mint Ábrahám. Hogyha vitatkozik vele, mint Mózes. Hogy azt mondja Isten, hogy jó, elegem van, ezt a népet eltörlöm, és veled újat kezdik.
1: Nem már, Uram,
2: nem már, gondoljál már ezzel. Mit fognak szólni? Érted?
1: Tehát, és hogy... végül egyébként megkegyelmezett. Jól emlékszem.
2: Igen, Mózesnek lett igaza.
1: Ugye? Igen.
2: Hát, hogy vagy kérte? Amikor Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy akkor én most elpusztítom Sodomát és Gomorát, légyci, elkezd alkudozni vele, hogy ne már, hogyha ennyi, és meg annyi.
1: Lehet.
2: És ezt Isten értékeli.
1: Nem csak értékeli, hanem engedi. Sőt, megadja azt, amit úgymond alkudozva kérünk, amire eredetileg az lett volna a válasz, hogy kész, igen, vége. De vitázni, vagy pedig inkább kérni? Itt ez a kérdésem. Vitázni?
2: Kérni az szerintem azt mindenki kér. A vita az érdekes.
1: Vitázni?
2: Mersz-e egy ellenpontot képviselni?
1: Ellenkezni?
2: Hát mert Jákob verekedett Istennel.
1: Mondjuk tényleg.
2: Tehát, hogy
1: tényleg.
2: És ez, tehát egy ellenpozíciót képviselni vele szemben.
1: Reggeli
2: ebben van ebben vitalitás.
1: Ez az a példa, ugye, ahol reggelig, igen, hajnalig.
2: Igen, a jabok révénél.
1: Már megvirradt.
2: Így van.
1: Bunyóztak.
2: Igen. Tehát én szerintem jó vitatkozni Istennel, mert olyankor komolyan vesszük őt.
1: És mi lett ott a vége? Tehát már kifiszomodott a válla, és talán is már
2: a kiterült. Csípőjét kimozdította, a csípő ízületét, vagy hát csontját kimozdította. Isten kimozdította, és azt mondta, hogy te harcoltál az Istennel. És győztél.
1: Győztél?
2: Igen. De ez egy paradox dolog. Tehát igazából, amikor Mózes vitatkozik Istennel, és ellent mond neki, hogy Uram, de te ne pusztítsad el Izraelt. Mert emlékez az ígéretedre. Tehát olyan, mintha Isten bepöccent volna, és Mózes, mint egy bölcs terapeuta, rávezetni a jó útra, de igazából az történik mindig, hogy ilyenkor Mózes szíve egy tükör, amin Isten kegyelme csillan meg. Tehát ez egy paradox dolog. Természetesen mi annyiban tudjuk Istent befolyásolni, mint egy zsebszámológép annak az alkotóját, vagy hát annyira se. De Isten azt értékeli, hogy komolyan veszed őt, az ígéretét. És mindig így van.
1: Képpen, mintha létrejönne a vitánkon keresztül egy olyan helyzet, amin utána meg tud csillanni a jó Istennek a kegyelmes gyönyörűsége, mondjuk.
2: Amikor Ábrahám kész lenne Izsákot föláldozni, akkor Isten az ő fiának a föláldozása csillan meg ebben a helyzetben. Tehát igazából Jákob nem győzte le Istent. Természetesen nem tudja legyőzni, de valami hallatlan dolog történt abban, ahogy ő azt akarta, hogy áldja meg őt Isten. Hogy áldja meg őt, és ezért meg tudta haladni a saját magát, és így lett Jákobból, a csalóból Izrael az Isten harcosa. Istennel így lehet szerintem vitatkozni, hogy ő mond valamit, és én azt mondom, hogy hát én ezt szeretném komolyan venni, de marhára nem ezt látom a világban. De akkor te ezt hogy gondolod? Mégis hogy gondolod? Ahogy Avjai Teréz mondta, hogy Uram, nem csoda, hogy ilyen kevés barátod van, ha így bánsz velük. Ezt Isten értékeli. Értékeli, hogy őszinte vagy.
1: És egyszer csak jön a válasz.
2: Hát igen. Vagy még életünkben jön, vagy azon túl. Például Mózes elviszi a Kánaán földjéig Izraelt. Ez volt az álma, hogy bevezesse oda őket. És akkor azt mondja Isten, hogy te nem viszed be. Te most meg fogsz halni. És Mózes még megnézheti, hogy majd a taknyos kölyök Józsué vezesse oda őket. És akkor azt mondja Isten, hogy te nem viszed be. Te most meg fogsz halni. És Mózes még megnézheti, hogy majd a taknyos kölyök Józsué beviszi oda, érted?

0: szét. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.

0: Jogom van.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
2: Időjárás.
3: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
3: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
2: Nem érti.
3: Na, de miért nem?
2: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
3: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát majd van egy konfliktus.
4: Kocsis Dénes, színész.
3: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog is. Az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
2: Bármit. Hát ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább, csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
3: Maga körül is.
2: Hát lehet. Igen, hogy csinál fizikai valamit erőben, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
3: Igen, de ez alapvetően egy menekülés.
2: Hát
3: az nem az igazi, igen. Az nem az igazság.
2: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük, mert lehet. Ő nem akarja megbeszélni.
3: Lehet, persze, azt el tudom fogadni egy idő után.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el. Ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
2: Hangosan és dühösen?
5: Még az is előfordulhat.
2: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon. Ez nem igaz, amit állít Pista.
5: Ez így történik.
2: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem
5: na.
2: Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
5: De nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
2: És itt vége van.
5: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek. Nyilvánvaló.
2: Hát akkor békés maradsz. Hát ez szeretettel.
5: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
2: Hát nem.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
1: Na jó.
2: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
1: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
4: Igen.
1: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
4: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
1: Megmutatod?
4: Inkább nem, köszönöm.
1: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
4: Örülnél neki, szeretnél?
1: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is vissza tudnád nézni.
5: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
3: Kocsis Dénes, színész.
6: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk, és gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Hogy ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal. Az a legnehezebb dal benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott 100 ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is. De ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Yo! Yeah!
8: Balaton Rádió.
9: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy tan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd. Ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
3: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszered, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
2: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
3: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
2: hát kerül. Hát viszketett itt a nyakam, nem fáj, csak viszketett.
3: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
2: Remekül fogalmazol, annyit tennék még hozzá. Na? Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
3: Hát igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
2: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felelfogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoraja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Időjárás.
1: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát belül tényleg nincs düh.
2: Néha frusztráció.
1: És azt utána hogy oldott fel?
2: Elmúlik hamar.
1: Magától?
2: Persze.
1: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
2: Ugyanaz a kérdés?
1: Én, hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy, ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed megint feszül.
2: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és hogyha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Tehát teszem azt, hogy egyszerű példa, mi munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük, tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
1: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben már érzem, hogy már gyomrom is már mindig.
2: De nem mindegy, a beletörődés, lehet, hogy nem jó szót használok rá. Tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azzal, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek, meg úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
1: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
2: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát nem pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
1: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
2: Szerintem igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Ez a te stílusod.
0: Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
2: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla, színművész.
2: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt, és az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
2: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Na, nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
2: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor
1: ja,
2: folyamatosan...
1: És akkor feszít, igen, és megesz.
2: És tudom, hogy ez nem jó, de...
1: hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
2: De hát lesz-e belőle megoldás? Minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevívő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni. Azt a gócpontot, nem?
2: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: Hát, de hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja, csak 96-ig, nem? Hát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami... Nem
2: elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem. Ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
2: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos.
1: Én az vagyok.
2: És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent bepróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Nem a te ügyed, nem a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk. Köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is.
2: Ez is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék.
2: Tehát...
1: Akkor is, ha itt ilyen savanyú vagyok, igen, vagy bosszantó.
2: Igen. Akkor is hazudtál.
1: Nekem, igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak, és hazudozok.
2: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: Attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na, tessék, meg kell bocsátanod, hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
2: Hát. Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Az elfogadás és a tűrés az nem ugyanaz. Azok nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. Bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg

0: érezzük ezt, hogy mi az, amikor, mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez nagy bölcsesség kell.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Balaton Rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnök

0: ki, és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
1: Időjárás.
0: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Éjjel-napról legjobb akkal ez a Balaton Rádió. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatónknak. Ma is lesz sok érdekes információ a tudomány és technika világából, na meg helyi balatoni info, hogy a jól tájékozottságotokat kellően alátámasszuk. De egy szónak is száz a vége, zenével megyünk tovább most az éterben.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. Ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A Balaton-Szentgyörgyi információk után ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióba.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény

0: Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
1: Időjárás.
0: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: 100 perc. Számolok.

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jólétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogság szint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb étele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről azodáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzést kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. Ha tehát Balatonbogláron jártok, érdemes lehet megnézni a kék és vörös kápolnát, illetve környékét. Mi viszont most zenét fogunk hozni nektek itt a frissítő Balaton hullámhosszán.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sporteredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportoló középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.
4: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at keddi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Időjárás.
2: Ma egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a traumainformált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is. Ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen traumainformált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mindázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a tudományos érdekességek mellett bőven szolgálunk helyi információval is. A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett két évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt két évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni kör elnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üde színfolt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban, minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es megahertzes frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A

0: kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a négy elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül hármat kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Időjárás.
0: Ma egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül.
2: Reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbak.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást. Ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni, és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következőekben meg fogjuk nézni, hogy melyik a legmélyebb pontja a Balatonnak. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. Tehát érdemes lehet egy-egy pillantást vetni a térképre, vagy akár elidőzni ezen a különleges helyen, hogyha éppen Tihany környékén jársz. Mi viszont most zenével megyünk tovább.

0: Napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség.

Igyekezz tudatosan felkészülni azokra a helyzetekre, amik kihoznak a sodrodból. Találj több opciót is, amivel csökkenteni tudod ilyenkor a stresszt. Ha hajlamos vagy arra, hogy impulzívvá válj a feszült helyzetekben, akkor inkább hagyj időt magadnak arra, hogy megnyugodj, és csak utána reagálj. Érdemes különböző relaxációs technikákat elsajátítanod, amivel rövid idő alatt csökkenteni tudod a stresszt. Addig is próbálj mély levegőket venni, és udvariasan tereld más irányba a beszélgetést. A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű, ezért fontos felismerni azokat a szituációkat, amikor nem tudsz hatással lenni a másik véleményére. Ilyenkor ne arra törekedj, hogy meggyőzd a beszélgető partnert arról, hogy a te álláspontod a legjobb, inkább adj esélyt annak, hogy megismerjétek egymás nézeteit. Egy másik fontos jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy egy hozzád közel álló személlyel nem egyezik az álláspontotok, főleg az érzékenyebb témák kapcsán, de az csak erősíti a kapcsolatotokat, ha minél jobban megismeritek egymás álláspontját. A hetedik jó tanács, hogy ismert fel, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést. Ha azt látod, hogy a diskurzusnak nem lesz eredménye, akkor próbáld megtalálni a megfelelő pillanatot arra, hogy lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at keddi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg.

0: Ukrajna a növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ezirányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az ez igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Időjárás.
0: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc.

ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promót Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Eric Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket struktúrálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Berne egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: ezek itt a legjobban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mindenkinek kellemes és szép délutánt kívánok. Az elmúlt 5 órában a maratoni balatoni zenefolyamot és Szabó Ferencet hallhattátok. A most következőekben jön a Balaton Life, az egészséges életmód magazinunk, érdekes hírekkel az egészséges életmóddal kapcsolatban. Tartsatok velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli sorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség.

0: belső kapacitást tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
1: Időjárás.
0: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió. I want you to

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára, hogy igazán mikor tudtak?
2: Valószínű nehéz meglepni ajándékkal.
3: Friderika, énekesnő.
2: Azért a férjem próbálkozik. Ez most csak azért nehéz, mert szerintem amúgy, tehát hogy elég elégedett vagyok, tehát hogy ez a mindenem megvan. Uh-huh. Tehát most egy nem tudom milyen ékszerrel jönne, úgy
1: hát
2: így örülnék neki.
1: Nem az az igazi meglepetés.
2: Igen, most...
1: Éppen ezért ő maga sem tudja biztos, hogy mivel
2: szegény ember, nem is olyan egyszerű neki
1: mellettem. Mindenképpen valami kreatív dolognak kell lenni valószínűleg.
2: Igen, de mondjuk, ha elmegyünk kávézni, vagy cukrászdába elmegyünk, akkor az olyan, az olyan ajándék.
1: De ő szeretne neked biztos valami tárgyat, valami lehet, hogy kis tárgy, de valami egy ajándékot adni. És hát lehet, hogy évtizedekig próbálkozhat,
2: de soha nem sikerült.
1: De azért ő próbálkozik, ne
2: igen,
1: adja fel.
2: Igen. A virágot sokszor szoktam kapni.
1: Hát az egy biztos
2: dolog, már egész
1: ami...
2: dzsungelem van, mert hogy én a zöldet nagyon szeretem, mert hát szokták is mondani, hogy zöld a kezem.
1: Ő virágnak vette nálad már dzsungel.
2: Úgyhogy tehát nem feltétlenül ezeket a tárgyi dolgokat igénylem, hogy kapjak valamit. De sok esetben nem talál. Tehát, hogy valahogy úgy megköszönöm meg, így... Mosolygok meg minden, csak hogy...
1: Fölöslegesen kidobott
2: nem ettől lepődnék talán annyira meg.
1: Na de akkor mit csináljon
2: tulajdonképpen? Szegény ember, mit csináljon?
1: Igen.
2: Hát nézd, az a helyzet, hogyha van egy kiegyensúlyozott, tök jó beszélgetés, akkor az egy nagyon nagy ajándék. Hát az kicsit biztos. Lecsendesednek ott a esetleg a problémák, vagy átbeszéljük, vagy egy-két órát tényleg így együtt tudunk lenni.
1: Ez
2: engem jobban feltölt, mint hogyha kapok, hát, mit tudom én, mint egy fülbevaló. Okay. Szóval, hogy az ilyen...
1: Ezt ő is tudja, csak közben mégiscsak eljön a nap, és akkor a születés napra...
2: Na hát az kegyetlen, mégis főleg egy bizonyos év után. Most például meg sem ünnepeltük, mondtam, hogy nem, ezt most mindenki hagyjuk, nagy tortát együnk. Csak úgy, és...
1: volt ajándék? Vagy lehet, hogy sikerült eltörölni idén?
2: Azt hiszem, volt ajándék.
1: Te látod, de el is
2: felejtetted. De már is nagyon tudom, hogy mi volt az ajándék. Úgyhogy mondom, nem ez a lényeg.
1: Hát oké. De egyébként az megfordult már benned, hogy valamely ünnepeknél esetleg ajándékmentessé tenni felnőtt körben magát az ünnepet?
2: Abszolút. De
1: sikerült?
2: Vagy igen. A karácsonyi ünnepek azok csak a gyerekek számára ajándék, kézzelfogható ajándékot jelent. Szüleim és a rokonság körében ez a közös vacsora, beszélgetés,
1: nincs
2: és nincs ajándék.
1: De tényleg nincs, vagy csak szeretnétek?
2: Nincs.
1: Senkinek nem visz semmit, nem vesz
2: kényszeresen. Nem, mi szoktunk vinni néha, de az is azért, mert üres kézzel annyira hülyén néz ki, hogy nem viszel semmit, de amúgy megvan beszélve, hogy a felnőttek nem ajándékozzák meg. De nem tudom elképzelni. Tehát, hogy üres kézzel ünnepekkor, amikor annyira kevés alkalom van arra, hogy találkozzunk, és beállítani valahogy azt úgy
1: nem lehet.
2: Nem.
1: Akkor tulajdonképpen a megbeszélés, hogy drágáim, most ne hozzatok semmit, akkor azt csak úgy megbeszélitek, de nem
2: és
1: igaz.
2: És a család egyik része ezt tartja, csak mi nem.
1: Akkor van, aki tartja.
2: Van, aki tartja, igen.
1: De akkor lehet, hogy te rájuk azt gondolod, hogy hát azért mégis üres kézzel nem gondolod.
2: Nem feltétlenül.
1: Akkor lehet, hogy egyszer csak te is tudod már majd tartani, hogy megyünk üres kézzel.
2: És akkor
1: még ki is hirdeted majd, hogy most
2: csak üres kézzel
1: jöttünk.
2: Üres kezes ajándékozás lesz.
1: Nem.
2: De ez most jó ötlet, majd lehet, hogy bevetjük.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Hányszor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fejlődés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Valentin nap. Ajándék?
2: Ezek ilyen csinált.
1: Nem, hát nem tudom, csak kérdezem, de lehet, hogy ott is kell néha venni valamit?
2: Nem.
3: Friderika énekesnő.
2: Nem.
1: Karácsony, ott
2: sőt,
1: van.
2: Sőt, nem. Dafke.
1: Azért
2: tehát
1: se.
2: Azért se. Na. Tehát nehogy az legyen, hogy most nekem fölhívták a figyelmemet, hogy most Valentin nap van, és akkor most nekem nem tudom még, hogy kell kifejeznem azt, hogy nem azért. Tehát azért sem.
1: És ha a férjed mégiscsak jön egy kis virággal.
2: Nem jött, drága, szerencsére szerintem tudja.
1: Kis csokoládéval. Akkor nem váltaná ki azt az érzést,
2: de hogy persze meg... nem lenne ebből semmi gond, csak nyilván nem...
1: Jövőre lehet, hogy te is adnál egy kis
2: hogyha nem, ha nincs ajándék. De ajándékozni nagyon szeretek, tehát hogy másoknak, vagy mondom a gyerekeimnek, vagy szüleimnek, vagy ismerősnek,
1: hogy meg szeretnék köszönni.
2: Nem kell hozzá apropó, hanem az úgy jön. Mikor már úgy érzem, hogy a köszönömön túl valamivel úgy szeretném még fejezni, hogy tényleg nem csak köszönöm, hanem tényleg hálás is vagyok segítségért.
1: Tényleg örül, és évközben eszedbe jut valami, hogy jaj, ennek de örülne, és elviszed.
2: Igen, van ilyen is, hogy valahova megyek, és akkor meglátom, ő biztos ennek nagyon örülne, és legtöbb esetben bejön.
1: Könnyen lehet, hogy vannak, akik ilyenkor elrak tározzák az ünnepre. Nem, hogy megveszik,
2: tudom.
1: És elteszik.
2: Jó, tényleg.
1: Azt lehet még csinálni egyébként.
2: Nem vagyok ennyire összeszedett.
1: Én sem.
3: Zoltán Erika, énekesnő.
4: Az ember számít bizonyos helyzetekben, legyen az egy évforduló, egy születésnap, valami adott helyzet, amiben esetleg számít rá, hogy kap majd valamiféle fajta ajándékot, meglepetést, és akkor tud nagyon-nagyon jó leső lenni az, hogyha úgy valaki nagyon beletalál, hogy úristen, ezt ki se találhattad volna jobban, vagy ha ezt én tőlem kérdezik, akkor pont ezt szerettem volna.
1: Most egyébként számít rá az ember, de volt már olyan például, hogy egyszerűen számítottál, és nem is annyira kaptál. Mert olyan is előfordult, hogy számít rá az ember valamire, és pont a másik elfelejti azt a...
4: Hát ha az a másik elfelejti, akkor mától nem a barátod.
1: De egyébként van olyan, hogy valaki így érez tényleg, hogy akkor nem a barátod, mert akkor ha igazán
4: hát
1: szeretne, nem felejteni.
4: Ha a barátom, a családtagom, a szerelmem, a gyermekem, akkor azokat a dátumokat, ráadásul én talán néha betegesen is ilyen nagyon
1: dátumokat.
4: Igen, a dátumokat szinte, ha nem is percre, de órára pontosan, és szeretem, hogyha azokat úgy megjegyezzük, de mivel például tudom,
1: hogy
4: az én édes szerelmem, ő nem annyira jó ezekben a dátumokban, és hát mivel együtt éljük az életünket 32 éve, gyakorlatilag ő már persze az enyémeket mind tudja, de úgy a környezetünkkel annyira nem foglalkozik, mert tudja, hogy én úgy is majd szólok, tehát ez az én feladatkörömbe tartozik az elmúlt évek alatt, de ettől függetlenül ő, amikor velem kapcsolatos a történet, akár születésnap, névnap, nőnap, bármilyen évforduló,
1: Valentin
4: hát
1: nap.
4: Akkor azért ő nagyon-nagyon-nagyon mindig készül.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zoltán Erika, énekesnő.
2: Alapvető ajándék mindig, amikor bármilyen helyzet van egy nőnek, virág. Uh-huh. Aki engem ismer, pontosan tudja, hogy legyen az csak ekkora picit, egy cserébe legyen, amit ápolgathatok, és földben, és ott élhet velem sokáig, mert borzasztóan sajnálom a szálas virágokat. De szó szerint sajnálom, hogy miért nem.
1: Azt miért kellett kivágni.
2: Igen, igen. Illetve, hogy azt a pénzt, amit például egy gyönyörű szálas virágból összeállított csokorra kiadott az, aki engem ezzel meg akart lepni, miért nem vett helyette egy ilyen kis cuki valami cserepest, amit oda tudok tenni a különböző kis ablakom, amit mivel én szeretem a virágokat és ápolom, dédelgetem őket, tényleg sokáig velem maradhatnak. Például a Robitól kaptam annak idején 93-ban egy gyönyörű szép kis virágot Valentin napra, és 22 évig élt velünk. Ültetgettem, gondozgattam, kisebb lett, nagyobb lett, volt, hogy azt hittem vége, megint összeszedte magát, tehát a virágokkal igen, lehet együtt élni.
1: És szólsz, hogyha mondjuk valaki egyszer csak egy nagy, vágott csokorvirággal meglep, akkor szólsz neki, hogy drágám, legközelebb inkább cserepeset.
2: Igen, nagyon szépen megköszönöm, és udvariasan elmondom, hogy ha legközelebb is a virág jutna eszedbe, amit nagyon szeretek, akkor léci.
1: Cserepes.
2: Igen, cserepeset.
1: Jól teszed, hogy megmondod.
2: Igen, mert sokszor azt gondolják, hogy nem illik, de...
1: Jobb megmondani, mert akkor jövőre is vágottat kaptál, és egész életedben mindig vágottakat kapnál. Szólsz szépen. Szóval akkor az ajándék az kell, hogy mindig legyen minden ünnepnél.
2: Hát valami, egyszerűen igen, valami kis.
1: Tárgynak muszáj
2: legyen. Ha jelképes is, de valami legyen. Illetve ami nálunk például a kettesben a Robival már nagyon régóta működik, hogy mi emlékeket gyűjtünk közösen. Tehát ez azt jelenti, hogy megbeszéljük, hogy egy következő bármilyen ünnep alkalmával, melyik utazást választjuk magunknak, és hova megyünk. És az a közös ajándék. És ez volt már így családilag is.
1: És csak az? Akkor tényleg nincs tárgy?
2: Akkor tényleg az, igen.
1: Nincsen tárgy?
2: Nincs.
1: Ajándékkal meglepni téged utoljára igazán? Mikor tudtak?
3: Hát képzeld el, hogy nem annyira kedvelem a meglepetéseket.
1: Danics Dóra, énekesnő.
3: Főleg az ilyen meglepetés eseményeket nem szeretem. Nem az ajándék. Az ajándékokat, nagyon szeretek ajándékot kapni, az szó sincs arról, és abból bármiféle meglepetés lehet, de elég sokszor fürödtünk már bele az én meglepetés születésnapomba különböző idő.
4: Dórikámnak rendezünk egy jó kis titkos bulit.
3: Igen, és
4: jó lesz.
3: És nem tudom, valahogy nem jöttek össze.
1: Ezek a bulik,
3: nem tudom már, de hogy így meg is beszéltük a barátok, hogy jó, azt így nem biztos, hogy kellene.
1: Inkább menjünk haza. Jó, gyertek,
3: nem
1: menjünk.
3: Tudom már, mi volt, de arra emlékszem, hogy nem volt jó. És nekem ebbe is van egy ilyen, hogy akkor ez a kötelező bulizás, én ezt sem, szilveszter is ilyen. Uh-huh. Én a szilveszteri bulikkal se tudok mit kezdeni. Uh-huh. És amikor így meglepnek, akkor nagyon gyorsan, nagyon jól kell éreznem magam, és nagyon nem tudom, tehát, hogy...
1: Ez az oka biztos, igen, hogy ott, adott
3: is...
1: időben, megrendezett pillanatban kellene neked mutatni, meg érezni, és hogy jaj, de örülök. De te megmondod, hogy jaj, de... Nem örülök.
3: De örülök, csak azért...
1: Egyébként nem örülsz véletlenül, mert tulajdonképpen tényleg szeretnek, gondolnak rá, és titokban összeszervezték.
3: De közben örülök. Tehát hogy az a rossz érzés, hogyha... Tehát volt olyan, hogy nem olyan paszban voltam egyszerűen, ezt nem tudom jobban megmagyarázni, és nagyon örültem, és végignéztem az embereken, és mennyire cukik, hogy ide jöttek, és itt vannak, és én most nem tudok velük mit kezdeni. És ettől még én érzem magam rosszul. Tehát így, és akkor innentől kezdve én érzem magam rosszul a saját születésnapomon.
1: Ez aztán az ajándék. Ajándékba kaptál egy rossz érzést.
3: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudna ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
1: Időjárás.
2: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Danics Dóra, énekesnő.
2: Nagyon szeretek másnak meglepetést okozni. Meglepetés bulik szervezésében zseni vagyok.
3: Igen, de biztos, vagy csak te hiszed,
2: nem,
3: azt
2: tényleg,
3: mások
2: tényleg,
3: is lehet,
2: rengeteget,
3: hogy
2: azt hiszed. Rengeteget.
3: Sikerül.
2: És sikerül, igen.
3: Igazi mosolyül.
2: Igen, igen. Tehát ez a, mondjuk a mi baráti társaságunkban ez így, mert ezt így tudják már, hogy nekem nincs meglepi buli, de a többieknek van, és nyilván ez jó lesz, mert azt is tudják, hogy én fogom szervezni.
3: Na most az ajándékozás az milyen mértékben van jelen? Minden ünnepnél van ajándékozás nálatok?
2: Minden ünnepkor van valami ajándék, de nem ez a... Tehát van, amikor csak poénból veszünk valami minimális, semmit mondó, de vicces ajándékot. Tehát nem feltétlenül az anyagi vonzata, vagy az ajándék nagysága a lényeg, csak az, hogy egyáltalán a gesztus.
3: És ha véletlenül elfelejtené valaki az ajándékot, azt a minimálisat is ajándék nélkül.
2: Azzal semmi problémám nincs. És azzal sincs egyébként semmi problémám, mert elfelejti a napot valaki, vagy ilyesmi.
3: Tegnap az volt Dóri szülinapja.
2: Igen.
3: Nem. Júj, nem szólt, pedig még találkoztunk is vele.
2: Nem esik rosszul? Nem.
3: Még csak... Annyit nem mondtak, hogy Isten éltessen.
2: Nincs, mert magamból indul. És borzasztóan, hanem most vagyok elfelejteni. És tudom, hogy milyen az, hogy oké, elfelejtetted, de attól még szereted a másikat, és nincs abban semmi, hogyha...
3: De lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy ha igazán szeretne, nem felejteni.
2: Jó, nyilván vannak olyan közeli emberek, akiktől azért sértődést váltanak ki belőlem. Nyilván vannak olyanok.
3: És ajándék. És akkor ajándék mindig, mindenhol, mindig.
2: Jöhet, persze.
3: Meg van is, meg kell is. Adni és kapni is.
2: Igen.
3: Mindig.
2: Igen.
3: Ajándékkal meglepni téged utoljára mikor tudtak úgy igazán?
4: Hát nem olyan rég, pont egy parfümmel a férjem egyébként.
1: Judy a Groove House-ból.
4: Én inkább a fordított vagyok. Én jobban szeretek adni, mint kapni. Valamiért. Nem tudom, mindig olyan zavart helyzet nekem, hogy jaj, én kapok valakitől valamit, és mindig azt szokták mondani, hogy olyan rezzenéstelen arccal fogadom ezeket az ajándékokat, és közben meg tök örülök egy nagy csomó mindennek, meg főleg egyébként, amikor a kis drágám Majszi mondjuk hoz vagy ad valamit, nyilván annak örül az ember.
3: Az igazi öröm lehet, azt amikor gyermekként kap. De amúgy tárgy, felnőtt ember tud tárgyat adni, olyan tárgyat, ami tényleg igazi ajándék és öröm?
4: Hát nyilván ezért mi ismerjük egymást így 13 éve, vagy akár a Zsolttal, mert mi nem nagyon, tehát a Zsoltival szoktunk ajándékozni, akkor nyilván a férjemmel, meg, de például itt családilag mi mindig a karácsonyt úgy töltjük, hogy én főzök, és kajálunk, és együtt töltjük az ünnepeket, és tényleg olyan apró dolgokat maximum, amit mondjuk éppen rá, mert rád gondoltam címmel. Gyerekeknek, mi gyerkőcökkel vagyunk, most már igazából ez az övéké, én úgy gondolom. Tehát nekünk egyébként sokkal nagyobb öröm őket meglepni, mert az ő arcukon viszont tényleg ott az öröm.
3: Összességében neked például, személy szerint neked az ajándék az akkor annyira nem fontos.
4: Nekem egyáltalán nem. Én szeretek más, sőt, egyébként én már egy évig gondolkodom mindig valakinek az ajándékát.
3: És te képes vagy arra, hogy évközben megveszed egy ajándékot, ami nagyon jó lesz, és elteszed, hogy majd egy alkalomra odaadod, vagy pedig rögtön odaadod?
4: Ja, nem, én elteszem.
3: Ja, elteszed?
4: Én ilyen nagyon előre dolgozós vagyok.
3: Előre
4: nem szeretem.
3: Látom.
4: Igen, meg gondolkodom, meg már így előre figyelem mindig, hogy ki mit szeretne, én ezt jól megveszem idővel, és akkor oda kerül a sor, de valójában amikor oda kerül, akkor meg elfelejtem, hogy jaj, már az is, jaj, még az is van, és a végén persze minden ott áll, jaj, mondom, milyen sok lett a jó ég, azt lehet, hogy el kéne rakni jövőre. Úgyhogy én ilyen előre látó típus vagyok, már előre gondolkodó típus.
3: Ez az igazi.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele.
2: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
1: De ugyan nagy ajándékozási időszakokban nem szoktam olyan helyekre menni soha, ahol tömeg vagy ilyesmi, ilyen jól bevált dolgot lehet beszerezni. Viszont megismerkedtem most legutóbb egy csomó készítővel, ajándékkészítő, nevezik őket így, akik a saját tehetségükkel és kreativitásukkal készítenek dolgokat, tárgyakat, amiknek semmi hasznuk nincs, tehát ez nagyon fontos. Számomra az ajándék és a haszon az egyáltalán nem a hasznosság, bocsánat, egyáltalán nem kéz a kézben jár, sőt nem szeretem a hasznos ajándékokat, aminek semmi értelme nincs, viszont és ez a lényeg, hogy megismerkedek a készítőkkel, beengednek a kis műhelyükbe, ott nézem, amiket csinálnak, és már együtt bőgünk azon, hogy ez hogy, mik születnek kis garázsokban, hátsó udvar, kis műhely, és akkor ott kiválasztom ezek, nem tudom azt is szót, hogy képzőművészek vagy iparművészek, mert sokszor tényleg nem is az a lényeg, hogy milyen iskolát végeztek, hanem egyszerűen tehetséges emberek, akik alkotnak apró, nagyobb dolgokat, amik gyönyörűek és valami világot hordoznak, és tulajdonképpen nem is csak a tárgyat vásárolom meg, hanem a készítőjének a világát, a szívét, a kis odaadását. És ezt nagyon szeretem, tehát kb. Mindig 10-szer annyi ajándékot veszek, ami mind kellene, és abból nagyon sok nálam marad, de majd oda fogom adni, csak még nincs szívem.
3: Készítesz néha ajándékot?
1: Igen, szeretek. Nyilván ez egy másfajta kreativitáció, de nagyon szeretem, hogyha nem zenét. Vannak olyan zenészek, meg mi is csináltak régebben, hogy zenét adtunk ajándékba, de hát azért ez elég megúszós, lássuk be az én esetemben. Bár nagy szeretettel adja az ember, és nem is tud, de mondjuk konkrét alkalmakra, akkor csinálok ilyen kis... Itt volt, hogy kartonpapírból csináltam egy kastélyt, és mert nagyon szeretem a miniatúr dolgokat, tehát mindent szeretek, ami nagy, kicsibe. Azt megőrülök azokért, és akkor így kivágtam az ablakokat, befestettem, berajzoltam, meg fát, nem tudom, hát mint egy óvodás, tehát így készítettem ilyen ajándékokat, igen. Aminek semmi értelme nincs, viszont én nagyon-nagy örömmel készítettem. Nem vagyok komoly az ajándékozásban ilyen értelemben, tehát nem tudok, tényleg csak olyat tudok adni, aminek én örülök. És van is ez az igazság, hogy olyan ajándékot választunk, aminek mi örülnénk. Sokszor szoktam mondani, hogy miért nem kapok olyan ajándékokat, amiket én veszek, mert annyira szeretem azokat. És volt olyan, amit nem is adtam oda. Pedig oda akartam, de nem tudtam odaadni, mert annyira gyönyörű volt, és még mindig nálam van. De tudom, hogy ki, és meg is mondtam neki, hogy ez nem az enyém, ez a tiéd, de itt lesz nálam, majd én vigyázok rá.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lényegében azt mondtad, hogy az az igazi ajándék, aminek semmi értelme nincs. De végén is ez valahol érthető, és tulajdonképpen ez lehet, hogy egy jó kulcs, fontosságú dolog is, hogy nem az szerint, hogy valamit venni, hogy mire van szüksége.
2: De ezt most annyival formálnám tovább, ezt a gondolatot, hogy semmi értelme nincs látszólag.
3: Szirtes Edina, hegedűművész, zeneszerző.
2: De ha azt teszi a ajándékozotta, hát, hogy meglátja, és azt mondja, hogy hát, köszönöm, nem is érti, fölteszi a polcra, eltelik egy év, két év, ott van már a része, és egyszerűen változik a szép érzéke, mondjuk. Mert minden nap szembenéz egy olyan műalkotással, ami tényleg gyönyörű, amit az addig nem értékelt, esetleg, vagy nem vett észre, vagy jönnek gyerekek, és észreveszik, hogy de gyönyörű.
1: Mi ez? Kérdezik.
2: És az a lényege, hogy sokkal hosszabb távra hat, és az értelme sokkal hosszabb távon derül ki. Az egyik legszebb élményem az életemben az volt, amikor elmentem egy 24-én, nyilván az ajándékozásról azért sok embernek eszébe jut a karácsony ünnepe. 24-én elmentem szegényekhez, két falucskába, templomba, és játszottam nekik. Nagyon mély szegénységben élő gyerekek, felnőttek, de az egyik falucskában nem is volt betonút, és soha nem voltam addig egy zsák falucska, hanem ilyen föld. És egy picinke templom, amiből le volt választva 20 padsor, mert omladozott a templom többi is. Így kis fóliák alatt bebújtak az emberek, és valami hősugárzó adott valamicska meleget. És akkor ott voltak együtt az emberek, és akkor imádkoztak. Persze a magaviselet nem is tudták, hogy kell, meg az fantasztikus volt aki tartotta a szertartást, mert olyan szépen nevelt őket, hogy nem vesszük fel a telefont, most szépen kikapcsolt, hogy teljesen türelmes volt mindenhez, bármi is történt. És akkor vezette a híveket, megbeszélték, hogy mi ez a szertartás, mi történt ilyenkor, majd imádkoztak meg. Nem csak én játszottam, a helyi gyerekek furjáztak, énekeltek, verset mondtak. És megkereszteltek jó párat, és egy idősebb hölgy mondta, hogy nem volt már foga, hogy meg akar keresztelkedni. Felállt, és mondta, de miért? Hogy közel akar kerülni a Jóistenhez, nem akar pogány lenni, de hogy úgy az ő szájából, meg abban a szituációban, hogy magára vette ezt a gyönyörű jelet, hogy a lelkébe vette, akkor játszottam nekik, akkor egy bácsi írt egy verset, akinek remegett a keze, úgy izgult, elkezdte olvasni, mindig megakadt egy szónál, és akkor kisegítették, aztán imádkoztak együtt, és akkor a végén mindenki egyénileg imádkozott, és akkor mellettem egy kislány, akinek szerintem semmi, kb. Egy ilyen fóliás ablaktalan házban lakhatott, vagy nem tudom, hát ott a házakat láttam, és mondta, hogy ő szeretné megköszönni a Jóistennek ezt az ünnepet, a meleg teát, a gyönyörű karácsonyfát, és hogy szeretetben él. Na, ott megértettem, hogy mi az ajándék lényege. Tehát ez az a szerkezet, ez az a létező egység, amiből teljesen mindegy, hogy hol, a legváratlanabb helyen, a legváratlanabb ember egyszer csak kinyilatkoztatja, hogy ő hordozója ennek a csodának. Ez az ajándék. Ez az ajándék. Ott nem kamu szegénység volt, hogy jaj, nincs itt, hanem ott sem. Tehát tényleg egy meleg teája volt annak a kislánynak. Aminek örült.
1: És tényleg megköszönte.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csak egy kaland voltam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtök

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Félelem.
2: Igen.
1: Igazi nagy félelmed. De van igazi nagy félelmed, ami most is megvan. Egyszerűen egy valós, igazi, mély félelem.
2: Szerintem az ember alapvetően két dologtól fél.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Az egyik, amit nem ismer, a másik, amit már egyszer megtapasztalt. De nekem azért vannak olyan félelmeim, amiket lehet, hogy magam előtt görgetek már gyerekkorom óta. És ugye nyilván a félelmek azok abból is táplálkoznak, igen.
1: Hát ezekre gondolok, igen.
2: Azok abból táplálkoznak, abból, hogy gyerekkorunkban ugye átélünk olyan, mondjuk azt, hogy idézőjelesen traumákat, vagy igazi traumákat, amik az egész felnőtt korunkat aztán meghatározzák. És ezek a félelmek, ezek olyan szinten vannak belénk kódolva, hogy eltelik 20-30 év.
1: És ugyanúgy megvan.
2: És ugyanúgy megvan.
1: Na, én ezekre gondolom, hogy ezek, hát persze lehet, hogy ezeket azt mondod, hogy hát Szabolcs, ezeket nem mondom meg, hát nem jó még rá se gondolni, de mi, megmondod, hogy mik ezek?
2: Például voltak olyan gyerekkori élményeim, vagy gondolataim, ami igazából a családdal voltak kapcsolatosak. Tehát amikor például a szüleim mondjuk elváltak, és én már felnőtt ember voltam, azért az embert valamilyen szinten megviseli, akkor is, ha már jól tudja kezelni, de az egy olyan félelem szerintem, hogy utána mi fog történni, és utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt-e olyan dolog, ami gyerekkoromban megviselt olyannyira, hogy ilyen félelemmé manifesztálódott bennem, és igazából lehet, hogy volt ilyen, hogy mit tudom én, hogy nem lesz már ilyen millió, mint amilyen mondjuk most van 92-ben, most mondok ilyen konkrét számokat, tehát hogy az a fajta élethelyzetnek az elvesztése, az mi van, hogyha ez nem tart örökké.
1: És azt mondod, hogy tulajdonképpen egy valós félelem attól, hogy elválnak majd a szüleim. Volt egy olyan szakasz is biztos, hogy
2: biztos volt,
1: nehogy elváljanak, és lehet, hogy az is megmarad élményként a félelem attól, hogy el fognak válni, és végül elválnak. És akkor például, ha jön most egy élethelyzet, picit mondhatom még tovább?
2: Persze.
1: Egy nehézség, most a jelen életedben, két év múlva, akkor lehet, hogy felidéződik az a félelem, hogy jaj, nehogy elváljak én. Ne viccelek.
2: Nem, tényleg, valószínűleg ez így oda-vissza hat, tehát van benne egy ilyen kölcsönhatás, de ez a mai napig van bennem úgy, ugye kötve most a családhoz, meg az elváláshoz, meg a szülőkhöz, meg a millióhöz, hogy 92-ben van egy ilyen burok, én 12 éves vagyok, a húgom mondjuk 4 éves, ott vagyunk a szüleimmel, jaj, de jó, minden tök szuper, és hogy akkor ez így, nyilván 12 évesen még nem gondolkozol azon, hogy ez előbb-utóbb elmúlik, de ahogy érnek később hatások, most igazából csak hangosan gondolkodom, ahogy érnek később hatások, azokra viszont már emlékszem, hogy ugyanazt éreztem akkor, mint amit most érzek felnőtt fejjel, hogy van valami, amit elértél, amit megteremtettél, amit felépítettél, és tegyük fel, egy ilyen, nagyon egy ilyen burok dolog, egy ilyen burok szféra.
1: Valami jó.
2: Igen, valami szuper ideális. Igen. És attól félsz, hogy ez nem kipukkanjon.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mit csinálsz, ha jön a félelem? Mert jön, néha jön, biztos jön. Mikor jött legutóbb?
2: Nekem például a víz.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: A mélység. Tehát nekem a fulladás, az például egy ilyen tök régi gyerekkori félelmem. A zuhanás meg a fulladás, az nekem mai napig visszatérő álmom, hogy nem kapok levegőt, és hogy úgy futok valaki elől, hogy nem jutok egyről a kettőre, és nem kapok levegőt. És ez egy érdekes dolog, és amikor anyukámnak ezt egyszer elmeséltem, azt hiszem, hogy beszélgettünk egyszer erről, akkor ő is azt mondta, meg mondta valami szakember, aki nem tudom, nyilván nem festőművész volt.
1: Szülész.
2: Hogy valószínűleg ez a születés előtt, vagy pedig a születéskor beállt trauma, ami egyébként tudatalatt ugye kihat az emberre, vagy nem tudatosan, mert a kettő nem ugyanaz. És lehet, hogy erre lehet visszavezetni azt, hogy nekem a fulladás, meg a víziszonyom, egyébként mert nekem van víziszonyom, tehát én például tudok úszni, de nem megyek mély vízbe.
1: Egyáltalán?
2: Nem, soha.
1: Tényleg be sem mész kicsit sem?
2: Autó? Hát így egyszer-kétszer olyan helyen megyek, ahol bemegyek, és akkor eltelik másfél perc, elkezdek beparázni, és kimegyek.
1: Autóval végig mersz nyugodtan menni egy olyan úton, ami mellett ott van a víz? Nincs semmilyen védő. Kerítés, ott van rögtön a víz mellette.
2: Azt hiszem, azzal nincs baj.
1: Nincs?
2: Ilyen még nem volt szerintem, de ez nem.
1: Gyere el hozzánk.
2: Meg a vizet amúgy, ja, mert hogy ti úgy kell beparkolni, hogy... Vigyázz, szombja!
4: Hát a félelmet valójában egy nagyon nehéz leküzdeni.
1: Küzdelem kezdődik vele?
4: Én úgy érzem, hogy igen.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
4: Tehát, hogy az embernek az önmaga a falait kell lebontani ahhoz, hogy túl tudjon jutni egy-egy ilyen félelmen, egy-egy ilyen érzelmi kitörésen. És én úgy gondolom, hogyha az ember tényleg szembenéz ezekkel a félelmeivel, akkor tud igazából felülkerekedni rajtuk. Tehát, hogyha már ugye az ember nem tudja elkerülni, akkor muszáj az, hogy szembenézem vele.
1: És milyen jó, így mondod, hogy ha már elkerülni nem tudja.
4: Igen.
1: Tehát első körben jobb lenne azért elkerülni. Jön a félelem, nem etetjük, elmegyünk más irányba mondjuk. Ami igen. Egyébként ez is érthető tulajdonképpen, hogy megy az ember az utcán, mondjuk ott van, nem tudom, egy félelmetes sárkány, és
4: igen.
1: Akkor gyorsan inkább elmegyek másfelé, most így képletesen
4: igen,
1: mondod.
4: Igen.
1: Ha jön utánam a sárkány, akkor elfutok, és nem tudom, ha pedig már nem tudok hova futni, akkor szembenézek vele.
4: Igen. Ilyen eset is volt, amikor ugye...
1: Sárkány?
4: Nem sárkány. Én sajnos, amitől van egy fóbiám és egy félelmem, az a galambok. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ha már nem ugye az érzelmi síkról beszélünk, van egy ilyen fóbiám, ami gyerekkorom óta tart, és ezzel még nem sikerült szembenéznem.
1: Tehát galambot mondtál, ugye? Tehát
4: igen.
1: Konkrétan a madár.
4: Igen, igen.
1: Azt hiszem, van Magyarországon egy olyan település, hogy galambok. És hát a madár, és azt tudod, hogy ez honnan ered?
4: Hát valószínűleg egy rossz élmény idézte ezt elő, ami ugye gyermekkoromban nagyon sokáig Hollandiában éltünk. Édesapám ugye ott dolgozott 14 évig, és így ugye az egész család megkapta a holland állampolgárságot, és mi ugye a gyermekkorunk nagy részét ott töltöttük Edittel, a nővéremmel. És egyszer volt egy olyan élményem, hogy mi ugye elmentünk otthonról, és az ablakokat nyitva hagytuk, és mire hazajöttünk, a galambok beszálltak a lakásba.
1: Több is?
4: Igen, igen, igen. És akkor ugye arra a látványra érkeztünk haza, és ugye gyermekként ezt megélni, szerintem ennek nagy szerepe lehetett ebben a fóbiámban.
1: És ma, mi a helyzet ma a galambokkal, hogy mondjuk megérkeztél ma ide, leparkoltál, nem volt véletlenül itt kint egy-két? Volt?
4: Nem volt, nem láttam galambot.
1: Hogy ne is kérdezz, hogy ezzel ne vicceljek egyébként, megkérdezek.
4: Hát tényleg ez most már sajnos olyan mértéket öltött, ami tényleg megmosolyogtatja ugye néha engem is, mert például tegnap voltunk egy teraszon, és oda próbáltunk ugye leülni a családdal, barátokkal, és egyszerűen nekem be kellett mennem, mert láttam, hogy ott van egy galamb, és én nyilván tartok tőle, valami miatt van bennem egy ilyen gát, amit szeretnék leküzdeni idővel, mert ez nem egy kellemes érzés nyilván.
1: De mi lesz ezzel tényleg akkor? Akarsz vele foglalkozni, vagy pedig egyenlőre most az a fázis van, hogy most ezt elfogadod, ez van, most egyenlőre más dolgokkal foglalkozunk, van elég dolgunk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Inkább ez utóbbi?
4: Én most már egyre inkább azon az állásponton vagyok, hogy elkezdenék ugye ebben foglalkozni komolyabban is. Már ugye beszéltem szakemberrel, aki azt mondta nekem, hogy ez körülbelül egy 10-12 alkalmas kezeléssel ez megoldható, ez a probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy én szeretném, hogyha ennek az egésznek véget vethetnék. Igen, én úgy gondolom, hogy most jött el az ideje, ha már eddig nem.
1: Hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy még ez idén megoldódik.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Köztem és Edith között, nővérem között ugye 3,5 év van, és mindig én voltam valahogy az, aki őt mindentől féltettem. Tehát ő egy nagyon vakmerő kislány volt. Hát a mai napig ő az, aki inkább bátrabb, aki sokkal inkább belemegy a dolgokba, az érzelmei elviszik őt sokszor. Én mindig inkább ilyen reálisabban gondolkodtam, és gyermekkorunkban mindig az volt, hogy mondjuk elmentünk egy vidámparkba, akkor én lent sírtam, hogy szedjék le a legmagasabb óriáskerékről Editet, mert én őt nagyon féltettem mindentől, és valahogy így nem tudom, így anyáskodtam felette. Tehát ez ilyen fordított volt, hogy én így helyette féltem.
1: De egyébként valószínűleg tényleg itt nem is csak féltetted, hanem helyette féltél. Lehet, hogy magadra vetted az ő félelmét, és lehet, hogy tulajdonképpen azért volt vakmerő, hogy neked megmutassa, hogy nem kell úgy félni, gyere, felmászok a legtetejére, és onnan lógok lefelé, nem kell félni, és te meg még inkább féltél, jaj, ne! És ő pedig, dehogy nem kell félni, és emiatt tényleg akár bele is keveredhet a vakmerő helyzetekbe.
2: Persze, igen.
1: Hú, te szerencsére megúszta.
2: Meg.
3: Ha a félelemről beszélünk, akkor az első olyan dolog, ami nagyon meghatározó élmény volt, az a halál.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: A halállal való kapcsolat, és egyébként nagyon komolyan úgy gondolom, hogy ha ez megvan, tehát hogyha az ember mondjuk ezt a nagyon ősi félelmet, mint a halálfélelem, ezt magába helyre teszi, vagy foglalkozik vele, akkor, mert lehet, hogy ezt nem is lehet így csak úgy letudni, de hogyha erről van egy képe, és mer róla gondolkodni, akkor ez nagyon sokat segített, hogy alapvető dolgokat letisztázzon, és tudja a félelmeit is kezelni. Emlékszem, hogy a kis ágyba fekszem. Vannak konkrét gondolataim arról, hogy én most ide megérkeztem. Arról is van gondolatom, hogy mi volt, amikor még nem voltam fizikai testben. De ezt hangsúlyozom, hogy attól függetlenül, hogy ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és a felnőtt koromat is nyilván végigkísérte, azért azt nem úsztam meg, hogy ne legyenek olyan, tehát hogy még ha ezt sikerül is rendezni, tehát hogyha mondjuk az én tudatomban teljesen tiszta, hogy klasszikus értelembe vett halál nincsen, tehát hogy nincsen vége, hiszen ez volt egy nagyon erős evidencia, hogy attól, hogyha én léteztem akkor is, amikor még nem éltem itt a Földön, és nem volt fizikai testem, akkor létezni fog akkor is, ha már nem a Földön vagyok, és nincs fizikai testem.
1: Milyen jó, hogy ezt már gyermekként tudtad, igen?
3: Hát, hogy legalábbis ez az élményem volt nekem személyesen, ez nem akadályozta azt meg, hogy egyébként más félelmekkel ne kelljen szembenézni.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
9: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
4: Időjárás.
9: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délután 30-35 fok közé melegszik a levegő.
10: És most
11: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
12: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett elmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni

megélhetés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő

Gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert földalatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak. Hívtalak volna.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: Csak egy kaland voltam.
1: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11.000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
0: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudna ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
0: Időjárás.
1: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A 7 állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a lendárt. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóktól, A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kiránduló helyet, hanem közös

Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a

0: Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

keresek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

0: talán még meg is.
1: Bistrang konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistrang konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozza, ma rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságába kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
2: Időjárás.
3: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délután a 30-35 fok közé melegszik a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak 2 hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet, és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj,

Milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet? Az újranyitás azért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk. Balatonrádió.

0: városom.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztrógilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztrógilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Yeah! Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

116 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
0: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
4: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
4: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
2: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at keddi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket. Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás.
7: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
10: Miben reménykedhetnek és mi a realitása azoknak a pórujárt utasoknak, akik az Etna kitörése miatt kint ragadtak, ugye néhány hete ez megtörtént. És ez azonnal felveti a kérdést, hogy mit lehet tenni egy ilyen viszmajor esetén. És annál inkább is beszélünk róla, mert élek a gyanúval, hogy nem ez az utolsó viszmajor, ami életünk során előfordulhat. Egyáltalán járhat-e ilyenkor bármiért is kártérítés? Jó napot kívánok, Törtei, Takács Kriszta vagyok. Milyen veszélynek lehetünk kitéve külföldön? Hogy mire gondolok? Például arra, hogy kirabolnak minket, ellopják a telefonunkat, de azt gondolom, hogy folytathatnám a sort. Ennek kapcsán megnézzük, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, hogy aki ezután útnak indulna, mert miért is ne, az ezért számoljon azzal, hogy hova teszi be a lábát. És ami még ugyancsak lényeges kérdés, hogy ilyen esetekben fizetnek-e a biztosítók a biztosításaink alapján. És végül még mindig zsebbevágó témával folytatjuk. Nagy a bizonytalanság, s mindebből következően rengeteg a válaszra váró kérdés a Revolut, én azt mondom, magyarítása kapcsán. Ma igyekszünk ezekre válaszokat adni, annál is inkább, mert a facsipesz2025@gmail.com-ra is rengeteg kérdés érkezett, és bevallom, én is utána néztem, és én is elakadtam, de szakértő vendégünk itt lesz, legalábbis telefonon, és segít nekünk mindebbe. Ezek lesznek tehát a mai műsorunk témái, sok nyaralás, és ehhez kapcsolódóan bankkártya, meg egy kis bankolás is. Tartsanak velünk, de akinek még ezen kívül is lenne kérdése, természetesen változatlanul várjuk a facsipesz2025@gmail.com e-mail címünkre a kérdéseiket, illetve panaszaikat, de gyorsan azt is elmondom, hogy ne számítsanak arra, hogy egyik napról a másikra sikerül is választ kapniuk, mert a szakértők megnézik, utána járnak, tehát néha akár több hét is, de ígérem, minden e-mailt meg fogunk válaszolni itt élőben a stúdióban, és akkor most már tényleg mindjárt kezdünk. És ahogy azt ígértem az ajánlóba, foglalkozni fogunk ma a Revolut üggyel, annál is inkább, mert borzasztó nagy a bizonytalanság, és ahogy említettem korábban is, az e-mail címünkre is ömlenek a kérdések, a megválaszolni való kérdések. Azt gondoltuk, hogy ez egy egyszerűbb dolog lesz, de nagyon sok kérdés, félreértés van, illetve van, aki azt mondta, hogy ő ezt így föladja, már nem is csinálja tovább. De azt is ígértem, hogy igyekszünk minden kérdést megválaszolni. Sok kérdés, félreértés van, illetve van, aki azt mondta, hogy ő ezt így föladja, már nem is csinálja tovább. De azt is ígértem, hogy igyekszünk minden kérdést megválaszolni. Homa Péter pénzügyi szakértő.

0: Azt gondolom, hogy az emberek nagy része azért választotta, mert ingyenes volt, nem azért, hogy nem látták a magyar hatóságok, hanem azért, mert gyors, ingyenes volt és forradalmi.
1: Hát egyáltalán nem számítottam rá, tehát ez a kérdés ezt telibe talált. Én azt gondoltam, hogy igen, lesz majd egy bankszámlaszám csere, ami egy technikai kérdés, de egyébként ugyanúgy megy tovább a dolog. És aztán persze jött ez az illeték áthárítása kérdés, de még mindig ekkor azzal nyugtatta magamat, hogy de hát más bankoknál is van illeték, és hát a minden utalás esetében az első 50 ezer forintot nem érinti az illeték, tehát hogyha valaki 50 ezer forint alatti összeget küld, vagy legfeljebb 50 ezeret, akkor ugyanúgy ingyenes marad a Revolut, és ehhez képest valóban egy sokkal nagyobb kavarodás lett belőle.
0: Igen, egyébként, hogyha mondjuk én 150, most praktikus 150 ezeret akarok egy másik bankszámlára utalni, akkor egymás után elküld küldhetek 3x50 ezeret, vagy csak naponta?
1: Nem, bármennyit elküldhetsz, úgyhogy egymás után nyugodtan mehet. Aha, a 3x50 ezer, és az ingyenes lesz.
0: Mert hogy ez miközben, is kérdés volt, igen.
1: Miközben a 100 000 forintra kéne illetéket fizetni, ami 150 forint lenne.
0: Aha.
1: Mármint a 150 ezerből, hogyha egybe küldenéd, akkor a 100 ezer forint lenne illetékköteles.
0: Egy kicsit elment a hangod, valahogy gyere közelebb. Hát, most jó.
1: Igyekszek nagyon közül.
0: Jó, köszönöm szépen. Tehát egyébként még az is nagyon bonyolította, és rengeteg ilyen kérdés volt, hogy ugye különböző csomagjai vannak a Revolutnak, ki ebbe, ki abba volt. Most még kettőt kiosztak, hogy megzavarják az emberek agyát, és bizonyos csomagoknál más értékhatárok vannak, de ezt az emberek, tehát hogy ezzel is csak bonyolultabbá tették, nem?
1: Hát a Revolut csomagok alapesetben nem változtak, be van harangozva egy limit változtatása a devizátutalásokra, illetve a készpénzfelvételre, de tudomásom szerint ez még mindig nem lépett életbe. De maguk a csomagok azok a migrációval egy időben legalábbis nem változtak. Én azt gondolom minden esetre, hogy a csomagoknak azért nincsen jelentősége, mert eleve nagyon kevés ügyfél válasza a fizetős csomagot, tehát a döntő többsége az ügyfeleknek a standard díjcsomagban van, ahol nem kell a havi díjat fizetni.
0: Aha, de nem is kap semmit, tehát vagyis mindenért fizet külön-külön.
1: Kapsz valamit, de ott kapod a legkevesebbet, és nagyon sok embernek az a legkevesebb is elég egyébként.
0: Jó, akkor rákanyarodok a következő kérdésre. Én is utána néztem a saját, volt Revolutom, vagy még van, és azt gondolom jogos is a kérdés, tehát hogyha valaki úgy dönt, hogy amit korábban a drága magyar bank számlájáról utalgatott, akkor kitalálta, hogy majd a Revolutról utalja. Mondjuk egy havi fix, vegyünk egy 150 ezer forintos állandó megbízást valamire. Át akarta utalni a Revolutról, de a Revolut nem ismeri azt a bankszámlát, és hiába írja be, az neked nem ismerősöd, vagy én nem értem miért, de nem hajlandó elfogadni. Ezzel mi van? Tehát valamit rosszul csinált, csak az a baj tudott, hogy az embereknek az egyszerűségkel, és ha itt 26 lépés van, akkor én szerintem a Revolut itt hoppa fog maradni ebben az országban. De visszatérve erre, tehát ilyenkor mi van, mert ő e-mail címek, telefonszámok alapján próbálja beazonosítani, ugye?
1: Igen, így van, viszont ezek az azonosítók csak a Revoluton belüli átutalást könnyítik meg. Tehát, hogy a Revolutos partnert megtaláljad a Revoluton belül, ezek igazából arra valók. Ha te szeretnél Revoluton kívüli átutalást, most már úgy mondjuk, hogy belföldi átutalást, igen, hiszen a Revolut magyar banká vált, vagy legalábbis a fiók telepén keresztül, igen, benne van a magyar átutalási rendszerben, akkor ugyanúgy a másik félnek a bankszámlaszámát kell használni, ahogy egyébként eddig is tetted. És ha szeretnél telefonszámra vagy e-mail címre utalni, akkor azt ezentúl nem a Revolut rendszerében rögzített adatokkal, hanem az úgynevezett másodlagos azonosítókkal lehet megtenni.
0: Az
1: amit
0: mi?
1: Egyébként minden banknál is meg lehet tenni, ez része a mostani, most már 2020 óta működő új átutalási rendszernek, amelyben tehát nem csak bankszámlaszámra, hanem hogyha ezt a eredeti, tehát hogyha a címzet rendelkezett erről, akkor e-mail címre vagy telefonszámra is lehet pénzt küldeni. Aha. De ez nem azonos azzal a rendszer,

0: el, amiben eddig ugyanezt a Revoluttal meg lehetett tenni, mert az a Revolutnak a saját rendszere. És hogyha például neked van mondjuk egy partnered, telefonszám vagy e-mail cím alapján, nem tudom, Kuala Lumpurban, akkor az továbbra is a Revolutnak a saját rendszerén belül fog csak működni, tehát hogy nem fog kapcsolódni a magyar átutalási rendszerhez, ebből adódnak ezek a félreértések.
1: Aha, tehát magyarul, ha én mondjuk egy másik bankszámlára akarok utalni egy állandó megbízást, akkor föl kell, a Revoluton van olyan opció, hogy fölveszem egy új partnert, és akkor ugyanúgy beütögetem, mint ahogy mondjuk korábban a bankomba tettem, igaz?
0: Igen, egyszer meg kell tenni, a Revolut rögzíti ezt a új partnert, és attól kezdve elérhető lesz, nem kell többet beütni a számlaszámot.
1: Aha, értem. Tehát akkor ebben, tehát pontosan az egyszerűsége volt az, ami nagyszerű volt, most ez szép lassan elolvad, lehet ezt mondani, nem?
0: Hát attól függ, hogy hogy nézzük, tekintettel arra, hogy új a számlaszáma mindenkinek, aki eddig revolútos volt, és egymás, és nem egymás között utaltunk, hanem mondjuk egy külső bankszámláról, igen, vagy egy külső bankszámlára, ott tényleg ki kell cserélni a számlaszámokat a magyar számlaszámokra, de ezt egyszer meg kellett tenni a regisztrációkor a revolútos adatbázisba, vagy a névjegyzékbe, most ezt ugyanúgy meg kell tenni, hogy frissítjük ezeket a kontaktokat, de utána megint nem lesz semmilyen teendő vele, és ugyanazzal a Revolut élményen lehet az adatfrissítés után utalni, vagy kapni pénzt másoktól, mint ahogy korábban. Tehát igazából ez nem változik, de elismerem, hogy most ez egy kicsit kényelmetlen.
1: Hát nem kicsit, igen, mert az ember pont, legalábbis azért szerettem, egy gyors volt és olcsó. Mindegy, menjünk tovább, fizetési meghagyás. Ugye ez ma már egy, azt mondhatni, hogy egy bevett dolog, egyetlen egy magyar bank nem vezette még be, én ki is mondom, a KH, de én megérdeklődtem ma az illetékesektől, és azt mondták, hogy ott is lesz majd októbertől. De most a Revolutról beszélünk. A fizetési meghagyás, fizetési kérelem. Ez létezik-e a Revolut és a többi magyar bank viszonylatában, mert így viszont mondjuk is nem KH-s vagyok, meg tudom úszni azt, hogy én a Revolutra akarok pénzt, vagy éppen fordítva, akkor egy ilyen fizetési kérelemmel ingyen megkapom a pénzt.
0: Így van, tehát a fizetési kérelem egy magyar jogszabály alapján létező dolog, ami benne van a magyar átutalási rendszerben, és minden banknál lehet ilyet kapni.
1: Kivéve?
0: Kapni mindenhol lehet, küldeni nem lehet mindenhol, és most még csak a KNTH az egyetlen kivétel, de hamarosan már ő sem lesz kivétel, és akkor minden bankból lehet küldeni és megfogadni is. Ennek a fogadása, illetve a fogadásra történő pénzküldés, tehát hogy fogadok egy ilyen üzenetet, hogy nekem jött egy fizetési kérelem, amit 60 napon belül valamikor, amikor én akarom, ki kell egyenlíteni, ezt teljesen ingyen lehet megtenni. Tehát, hogyha én utalok valakinek pénzt, és mondjuk az előbbi példád alapján az a 150 ezer forintos utalás még akkor is, hogyha csak az illetéket kell fizetni mondjuk az adott bankszámla esetében, az önmagában 450 forint lenne, csak azért, mert az állam kéri ezt a díjat, ezt mind meg lehet spórolni. Az, akinek küldenéd a pénzt, küld neked egy fizetési kérelmet, arra válaszol, te elküldöd ezt a 150 ezer forintot, és utána semmilyen díjat nem kell fizetni. Aha. Ebbe a rendszerbe lépett bele a Revolut is, tehát most már Revolut is, sőt a Wise is ugyanúgy nyújtja ezt a fizetési kérelem szolgáltatást, és hogyha ő küld egy fizetési kérelmet egy Revolutos a magyar átutalási rendszerbe, akkor az gyakorlatilag ingyen lehet kiegyenlíteni bármely magyar bankszámláról.
1: Aha. Hol lehet ezt megtalálni? Tehát, mert egy kicsit át is alakították egyébként, most megint lehet mindent keresgélni előről, mert én azt látom, hogy Revolut durván ráment arra, hogy az általuk javasolt szállásokon lakjunk, általuk javasolt vásárlások, ami hozzáteszem, hogy élek a gyanúval, hogy nem a magyar pénztárcához vannak igazítva, hanem ez egy ilyen nemzetközi európai sztenderdjük. Vagyis hol találjuk meg akkor a fizetési kérelmet? Tehát könnyen meg lehet találni?
0: Így van, tehát a Revolut az egy ilyen svájci bicskává vált, de hát ők ebből élnek, hogy próbálnak mindenféle fizetéshez kapcsolódó szolgáltatást eladni. Viszont jó hírem van, a magyarok számára a magyarok applikációjában, tehát a magyar regisztrációval használt applikációkban megjelent egy külön menüpont, a Quick címen, aha, ami átvezet arra azokra a szolgáltatásokra, amikről beszéltünk, köztük a fizetési kérelemre, és így lehet akkor fizetési kérelmet küldeni a Revolutról is.
1: Aha. Jó, te mit gondolsz, azért te mégis szakértő vagy, hogy tényleg sok embert el fog tántorítani, hogy pont az előnyei olvadtak el?
0: Hát én még egy picit bevallom, mindig nem értem az embereknek ezt a fajta idegenkedését, tehát hogy én őszintén szóval egy dolgot látok, az pedig az, hogy bármint ami negatívum, hogy tényleg az átutalás belföldre az most már nem korlátlanul ingyenes, hanem a tranzakció első 50 ezer forintjáig ingyenes, de ugye ahogy beszéltük, ez korlátlanul ismételhető, tehát akkor 150 ezer forint továbbra is átküldhető ingyenesen a Revolutról bármely magyar bank számára, csak éppen 50 ezer forintos lépésekben. És ez az egy díjváltozás, ez gyakorlatilag olyan hullámot eredményezett, amelyben a fórumozók arról írnak, hogy hát már nem is érdemes most már Revolutnál. Szóval, hogy én azért ezt nem látom bele, tehát, hogy azok az előnyök, amik a Revolutot jellemezték,
1: azok
0: ugyanúgy megmaradtak. Tehát ez egy globálisan fejlesztett, én úgy szoktam mondani, a világ pénzügyi ütőerén rajta levő applikáció, amelyben rengeteg mindent lehet intézni, elsősorban persze nyilván fizetéseket, de például a revolútosok egymás közötti pénzküldése az továbbra is teljesen ingyenes korlátlanul, illetve a magyar belföldre történő utalások, illetve az onnan érkező pénzek most már magyar bankszámlák között zajlanak, magyar bankszámlaszámok között zajlanak, és azonnal teljesülnek 5 másodpercen belül, éjjel és hétvégén is. Tehát gyakorlatilag én nem látok ebbe benne bele annyi sok rosszat. Tény, hogy a díjazás az megváltozott, de valójában minden maradt ugyanúgy a Revolutnál.
1: Jó, de az, hogy most bevésük az agyunkba, hogy eddig simán átküldtem, maradjunk 150 ezer forintos példánál, simán átküldtem, és nem kellett azon agyalnom, hogy háromszor kell átküldenem. Tehát pont ez például egy olyan kényelmi dolog, nekem se épült be még az agyamba, szerintem nagyon-nagyon sok revolutosnak. Egyébként még egy kérdés, az IBAN szám, vagy hogy szoktátok ti ezt mondani?
0: Igen, IBAN, igen.
1: Igen, az most akkor megszűnik, tehát én mondjuk korábban folyamatosan átutaltam egy magyar bankszámlára IBAN-nal, mert ugye akkor még nem voltunk haverok, nem voltunk egy országban, azt most akkor újból be kell ütni, vagy automatikusan így is megy az utalás?
0: Hát most még azt hiszem, hogy működik a litván számlaszámmal a régivel, de úgy tudom, hogy ez meg fog szűnni, tehát érdemes áttérni a magyar számlaszámokra, ha pedig külföldről érkezik, akkor az IBAN számlaszámra érdemes áttérni. Egyébként azt érdemes tudni még erről, hogy a IBAN számlaszámra a küldött euró az ugyanolyan díjazású, mint hogyha belföldre küldenék egy másik bankba pénzt. Ez az összes magyar bankszámlán is így van, sőt az egész Európai Unióban így van. Tehát, hogyha látok egy IBAN számlaszámot, ami nem magyar, és eurót kell küldenem, akkor azt egy ilyen SEPA átutalással belföldi díjon tudom átküldeni bárhova, és ugyanígy lehet fogadni Magyarországon.
1: Akkor most megint kérdezek egyet, nekem mondjuk van egy osztrák bankszámlám, és én onnan a Revolutra akarom átutalni az eurómat, akkor már nem lesz ingyenes, nem? Mert nekem már nincs IBAN számom.
0: De van, mert a Revolutnál nem csak forint, hanem ugyanúgy euró meg amerikai dollár számla is van, és ezek automatikusan megnyílnak. Tehát érdemes az eurós IBAN számla számot megadni, akkor azzal megérkezik a pénz úgy, hogy Ausztriából gyakorlatilag én azt hiszem a legtöbb számlacsomaggal ingyen át lehet küldeni ezzel a módszerrel, és akkor az eurót kell átváltani forintra a Revoluton.
1: Vagy éppen eurót tartani.
0: Vagy éppen eurót tartani, vagy abban költeni. Igen, igen, az is lehet.
1: Igen, igen. És maradt az is, hogy középárfolyamon váltják?
0: A Revolutnak most már saját árfolyama van, a korábbi középárfolyam az megszűnt, de ezek nagyon kedvező árfolyamok, és nem feltétlenül rosszabbak, mint a legjobb magyarországi deviza árfolyamok, amelyeket csak néhány bank kínál, így az Erste, az OTP, a Granite Bank, a Raiffeisennél is van hasonló szolgáltatás, de nem sok banknál, és hogy a Revolut is része ennek a körnek. Nem azt mondom, hogy mindig a Revolut a legolcsóbb, de nagyon versenyképes továbbra is.
1: Az utolsó, amire nagyon fölbojdultak az emberek, én mondjuk végigcsináltam, de én is berágtam egyébként, hogy írtak, hogy megjött a magyar bankszámlaszámom, gondoltam, jó, és akkor fölmentem, és akkor elkezdődött egy ilyen végtelenített szörnyűség, minden adat, fotóz le, nem jó a fotó, mondjuk ezt máshol is végig kell csinálni nyilván, de ez valami szörnyű hosszú, szörnyű macerás, fordulj jobbra, fordulj balra, most ezért nem jó, most a... tehát nagyon sok ember itt vesztette el a fonalát, és fogja megszüntetni. Ez tudom, hogy magyar előírások, vagy talán nemzetközi előírások, nem tudom, de azt gondolom, hogy utána még biometrikus, meg triometrikus, persze most csak poénkodom, szóval, hogy ez egy konkrétan, ez nem 5 perc, meg nem 10 perc, az emberek nincs ideje, hosszú időt vesz igénybe, mire mindent megtudnak rólam, holott évek óta van egy számlám náluk, és azért sok mindent tudhatnak róla.
0: A Revolut bármikor kérhet ilyen ismételt ellenőrzést, amikor ő ezt bármilyen okból úgy ítéli meg, hogy szükséges, de nálam például nem járt a forint számlára, vagy hát a belföldi számla számra való átállás ilyen újra azonosítással.
1: Hát akkor te szerencsés.
0: Igen, és szerintem nagyon sok más ügyfélnél is valószínűleg nem volt ilyen, úgyhogy hát sajnálom, hogyha ezen újra végig kell menni, de előfordul néha igen, hogy szükséges egy ilyen. Például, hogyha új telefonra regisztrálod, akkor is kérheti a folyamatot, de bármikor máskor is kérheti. Aha. Tehát soha nem vagy védve ez ellen. Ugye a Revolutnál nincsen ilyen, hogy bemegyek a bankfiókba, és akkor elintézem, meg szerintem olyan sem nagyon van, hogy ők lekérik a hazai lakcímnyilvántartóból a megváltozott személyigazolvány adatokat, úgyhogy egy kicsit ilyen önkiszolgálónak kell lenni, de ezt érdemes úgy megnézni, vagy érdemes úgy nézni erre a dologra, hogy még mindig jobb, hogy egy kicsit elbóhockodok pár percig a mobiltelefonommal, és belemosolytok a kamerába. Hát kinek mennyi idő, de hogyha flottul mennek a dolgok, akkor ez tényleg nagyon rövid idő alatt megvan, és még az ellenőrzés is nagyon rövid idő, tehát néhány másodperc múlva már közlik is, hogy minden rendben van, bankolhatsz tovább ugyanúgy, mint hogyha be kéne menni a bankfiókba. Tehát annál azért még mindig egy gyorsabb és jobb folyamat ez. És hát más bank, más magyar banknál is bizony van ilyen, tehát hogyha lejár a személyigazolvány, bizony szólnak, hogy na akkor ezt most így olvasd be, úgy újítsd meg, így frissítsd az adataidat, különben letiltjuk a hozzáférést.
1: Ügyfélszolgálat, ez mindig a kritikus pont még, hogy magyarul vegyék föl, beszélgessenek, magyar ember nagyon idegenkedik például a, mondjuk a KH-ba tudom, a kétet már onnan reklámozzák, nagyon idegenkedik tőle, tehát a magyar emberek többsége még mindig ott tart, hogy a személyes kontakt az a valami. Azt írták, ha jól emlékszem nekem, hogy lesz majd magyar nyelvi ügyfélszolgálat.
0: Igen, nem tudom, hogy ez jelen pillanatban már van-e. Ez egy ígéret volt a magyar fióktelep indulásával együtt. Megvallom őszintén, nem néztem meg még az appot, mióta átálltam a magyar számlaszámra, aha, hogy ez frissült-e. Ugye ott a ügyfélszolgálat, a csetes ügyfélszolgálatnál lehet ezt megtalálni.
1: Igen.
0: De én egyiket még nem olvastam erről, tehát hogy én rendszeresen nézem ugye az ilyen témájú cikkeket, és még nem olvastam arról, hogy bárki más rátalált volna a magyar Revolutnak a ügyfélszolgálati telefonszámára, tehát valószínűsítem, hogy még nincsen, de ezt mindenki tudja az abban ellenőrizni, és az biztos, hogy előbb-utóbb lesz, hiszen ez a Revolutnak a vállalásai között szerepelt, és azért tényleg, ha belegondolunk, akkor ha nincs is egy banknak fiókja Magyarországon, de közben a magyar ügyfeleknek szolgáltat belföldi számlaszámmal, akkor azért a csetes, főleg a korábbi angol nyelvű üzenetváltás, az tényleg elég karcsú lenne, úgyhogy azért egy magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat azért szerintem legalább jár a magyaroknak.
1: Így van. Péter, sajnos elfogyott az időnk, de nagyon sok hasznos tanácsot adtál, és én nagyon hálásan köszönöm a hallgatók nevében is, azért azt úgy összegezhetjük, hogy azért ez nem egyszerű, és sokan csalódottak, és föl is vannak háborodva, tehát mindenkinek magának kell mérlegelni, előnyök, hátrányok, és akkor dönt. Köszönöm szépen, nem mondom, hogy utoljára hívtalak, mert sajnos nagyon sok olyan pénzügyi dolog van, ami miatt szakértőt kell hívni ebbe a műsorba. További szép napot neked, szia!
0: Köszönöm szépen, nagyon szívesen máskor is. Köszönöm.
1: Szia.
2: Facsipesz.
1: Azzal kezdtem a mai műsort, hogy vajon miben reménykedhetnek azok az utasok, akik az Etna kitörése miatt néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt a mindent elöntő hamu miatt nem tudtak repülőre szállni és hazajönni. és azt is mondtam, hogy, hogy ez egy viszmajor, és mit lehet tenni, és egyáltalán ilyenkor bármiféle kártérítés járhat-e. Erről fogunk beszélgetni, és leginkább azért, mert nem volt ez az első ilyen helyzet volt, és nem is az utolsó, és jó, ha megtanuljuk, hogy ilyenkor mi van. Dr. Salamon András utazásjogi szakértőnk már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
3: Kezdőcsorkolom, én köszönöm a meghívást.
1: Amikor én az egész történetről hallottam annak idején, akkor én rögtön mondtam, hogy ez viszmajor. Igen, viszmajor. A repülőtársaságoknál is ugye az van, hogy viszmajor esetén nem térítenek. Tehát ezzel azért sokszor takaróznak is. De mi van ilyenkor? Beszéljük már végig.
3: Következő a helyzet, hogy ez valóban viszmajor. Ráadásul erről jó, mármint vulkánkitörésről és vulkáni hamuról jó pár bírósági ítélet született, többek között az Európai Bíróság is, akkor, amikor még tized néhány évvel ezelőtt egy izlandi vulkán
1: az Aljaföllag, igen.
3: Az, igen.
1: Ki tudom mondani, sokan nem tudják, igen. Amikor igen. Az Aljaföllag miatt volt ez a nagy baj, igen.
3: Igen, ugye akkor az beterítette fél Európát, ennek következtében repülési tilalmat rendeltek el. De ennek a lényege az, hogy az Európai Bíróság és magyar bíróságoknál is születtek ilyen ítéletek. Azt mondta, hogy ez rendkívüli körülmény. És miután rendkívüli körülmény, a légitársaság nem köteles kártalanítást fizetni, azt a fajta kártalanítást, amit az Európai Unió egyik rendelete meghatároz a repültávolság függvényében, 250-400 vagy pedig 600 eurós kártalanítás. Ez nem kártérítés, ez kártalanítás. De ugyanez a rendelet azt mondja, hogy a légitársaságot terheli ellátási kötelezettség is, és gondoskodási kötelezettség is.
1: Függetlenül ez attól, hogy fapados vagy nemzeti légitársaság, tehát ez mindenkire egyformán vonatkozik?
3: Ez mindenkire egyformán vonatkozik. Lényegtelen, hogy ez hagyományos légitársaság, ez fapados légitársaság, charter légitársaság, ez mindenkire vonatkozik, hogyha az utas Európából indul, mindegy, hogy milyen légitársaság, tehát az Európai Unió területéről indul, mindegy, hogy hova, és mindegy, hogy milyen légitársasággal, vagy pedig, hogyha az unión kívüli országból, például az Egyesült Államokból, Kínából, az Emirátusokból érkezik uniós repülőtérre, és hogyha uniós légitársasággal repül. Tehát nem alkalmazható ez a rendelet, hogyha valaki Kanadából jön haza az Air Canada járatával.
1: Aha, értem.
3: Tehát ilyen. Na most... mit jelent az, hogy gondoskodás és ellátási kötelezettség? Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor bekövetkezik a rendkívüli állapot, és amikor a légitársaság törli a járatot, akkor az uniós rendelet értelmében a törléssel egy időben, tehát hogyha 13 óra 10-kor küldi az értesítést, hogy töröltük a járatot, akkor 13 óra 10-kor kell kapni egy olyan értesítést is az utasnak, hogy átfoglaltuk erre, vagy arra, vagy amarra.
1: De ha nem tudják átfoglalni, mert pont a hamu elöntött mindent, és nem tudják, hogy egy nap, egy hét, vagy egy hónap múlva mennek a repülők, akkor lépjünk itt egy picit tovább, akkor mondjuk, biztosítaniuk kell, hogy eljuttatják valahogy egy olyan repülőtérre, ahonnan aztán haza tud jönni?
3: Igen, ezt is megteheti a légitársaság, ez is átfoglalás egyébként. Aha. Tehát ez is átfoglalás, azt mondják, hogy Katániából nem tudunk elindulni, de Palermóból,
1: ez tipikusan így is autóbusszal. Volt. Igen, így is
3: igen.
1: Volt.
3: Aha. Így van, így van. És ez az átfoglalás. Ha ezt a légitársaság nem teljes, tehát nem ad átfoglalást, akkor az utasnak jogában áll, hogy saját maga megveszi a repülőjegyet, mindegy, hogy melyik légitársaság járatára, és azzal tovább repül, vagy hazautazik, és a számlát, a repülő, az új repülőjegy vásárlásáról szóló számlát, az pedig benyújtja a légitársaságnak, a légitársaság pedig köteles kifizetni.
1: Álljunk is itt meg egy pillanatra. Igen. Ugye elhangzott Katalónia és Palermo, hogyha nem viszik el busszal, akkor fog egy taxit, és a taxival átmegy, mondjuk mondok valamit, 300 euróért Palermóba, azt a számlát is benyújthatja a légitársaságnak majd, mert hogy ő kénytelen volt maga megoldani.
3: Hogyha a légitársaság nem adott átfoglalást, akkor igen.
1: Aha.
3: Akkor igen, de nyilvánvaló, hogy az utas készüljön föl arra, hogy a légitársaság ezt firtatni fogja, hogy miért taxival, mert lett volna autóbusz is, vagy vonat is, és ugyanezt fogja a bíróság is megtenni.
1: Aha.
3: Mert az Európai Bíróság ítélete azt mondja, hogy a szükséges és indokolt költségeket. Mert ez arra is vonatkozik, hogyha azt mondja a légitársaság, hogy nem tudunk ma elmenni Katániából, de Palermóból sem, ezért csak két nap múlva tudok járatot. Két napra tudok jegyet foglalni.
1: Igen.
3: Ha az utas ezt elfogadja, akkor például ennek a két napnak a szállásköltségét, tehát két éjszaka szállásköltségét, és az ellátást, reggeli, ebéd, vacsora, ezt is a légitársaság köteles fizetni. Először neki meg kell szerveznie, tehát hogyha a légitársaság foglal szálláshelyet, megbiztosítja az étkezést, akkor ezt az utasnak el kell fogadnia. A légitársaság nem nyújt, nem biztosítja ezt, akkor az utas a saját költségére, saját maga foglalhat szállodai szobát, és megszervezheti az étkezését, csak mindenről kérjen számát, és nyújtsa be a légitársaságnak.
1: Aha. Jó, most itt tényleg sokat beszélgetünk az Etna kitörésnek kapcsán, én utána néztem egyébként, és ami itt a felháborodást keltette, és akkor erről is beszéljünk, hogy egy busz biztosítottak, tudom én lemaradt, most mondok valamit, 150 magyar, egy busz biztosítottak, vagy kettőt, de egy részét, semmiféle, és fapadosról van szó, amit tudjuk, hogy hát, ha én kimondom, amit ön nyilván nem fog, hogy a legszemetebb módon bánnak az utasokkal, mindenért lehúzzák őket, és semmit, tehát mindent ki kell verni belőlük, kettőről beszélek. Szóval az történt, hogy úgy ragadtak ott utasok a hamu közepén, hogy még egy e-mailt se kaptak, egy SMS-t se kaptak, miközben arról, amikor jöttek kifele, mert beszéltem ilyennel is, tehát legalább ötször kiírták nekik, hogy becsekkolhatnak, tehát nem igaz, hogy nem ismerték az elérési módjukat, azt akartam ezzel mondani, viszont őket úgymond ott felejtették. Mi van ilyenkor? Hogy tudja, és ott voltak kétségbeesve gyerekekkel, stb. Nem tudom, hogy oldották meg, nem ment, egyébként azt tudom, hogy egy ilyen helyzetben a vonatok tele voltak, buszokban nem lehetett fölférni, tehát nem tudtak magánúton úgymond elmenni, teljesen igen. Magukra hagyta őket a vízer. Mi van ilyenkor, ha végre valahogy haza tudnak vergődni?
3: A következő, tehát, hogyha persze, ez ugye, erre azt fogja mondani a bíróság, hogy érthető, indokolt és szükségszerű, hogy taxival ment Katániából Palermóba, mert onnan tudott tovább repülni. De hogyha semmilyen ilyen lehetőség nincs, és a légitársaság nem tesz semmit, nem küld értesítést.
1: Nem tájékoztatott
3: semmit. Nem ad semmilyen tájékoztatást, nem foglalja át a repülőjegyet, nem biztosít szállást, étkezést, akkor ezt az utasnak, ezt mind magának kell megtennie.
1: Így van,
3: és utána... ki fogják fizetni.
1: De hogy? Tehát el kell menni egy ügyvédhez, és kártérít?
3: Nem kell elmenni ügyvédhez, egyelőre nem kell, el lehet menni, de nem érdemes ebben az esetben, ugyanis a légitársaság honlapján bejelentheti az utas a kárigényét, feltölti a számlákat, és azt mondja, hogy ez, meg ez, meg ez. Ennyibe került az új repülőjegy, ennyibe került a szállás egy éjszakára, ennyibe került a reggeli, ebéd, vacsora. A légitársaság, ha csak nem kirívóan drága szállásról vagy étkezésről van szó, akkor az esetek túlnyomó többségében kifizeti. Ha nem fizeti ki, ha elutasítja, akkor két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy a békéltető testülethez fordul.
1: Igen.
3: A másik pedig, hogy ügyvédhez. Nagyon, nagyon profi ügyvédek vannak, van egy nagyon jó, ráadásul egy olyan társaság, amelyik...
1: Ezzel foglalkozik,
3: de úgy, hogy az utasnak egy fillérjébe sem kerül, és a teljes kártalanítási összeget megkapja. Szóval ezeket érdemes akkor adott esetben igénybe venni.
1: De akkor most mondjuk el, ugye a légitársaságok arra hivatkoznak, hogy Viszmajor esetén legfeljebb a szánk járhat, semmiféle jogunk, alapunk nincs semmi, ez akkor ez így önmagában nem igaz, ugye?
3: Ez így önmagában nem igaz, tehát csak a kártalanítás, tehát ez a 250-400-600 eurós, az nem jár, minden egyéb, az viszont igen.
1: Értem, ez nagyon fontos, mert így aztán mindenkit lepatintanak tulajdonképpen.
3: Igen. Tehát ugye jár tovább kellett, hogyha éjszakázni kellett,
1: igen,
3: akkor
1: kellett.
3: Jár a szállásköltség, uh-huh. Jár az étkezési költségek, mindenről kérjen az utasszámlát. És természetesen ugye a transfer költsége is jár, ráadásul ugye sem az uniós rendelet, sem pedig az Európai Bírósági ítélet nem határozza meg a transfer távolságát. Aha. Tehát az lehet 5 kilométer, és lehet 850 kilométer, aha, is kis túlzással.
1: Értem. Gyakorlatilag azok, akik nem kaptak értesítést, nyilvánvalóan nem fogják annyiban hagyni, mert szó szerint ott hagyták őket a semmibe, és a saját pénzükön kellett enni, aludni. Azok egyéb, azok se jogosultak valamiféle kárenyhítésre, vagy mert nyilván, hogyha föltölti, ahogy mondta, hogy föltölti a számlákat a vizernél, mert itt a vizerről volt szó, akkor azt lehet, hogy kifizetik, de azt, hogy őket nem értesítették arról, hogy nem fog menni a járat semmiről, azért az még egy plusz dolog.
3: Hát, ez egy plusz dolog, de megmondom őszintén.
1: Ez nem törvénysértő? Szabálysértő?
3: Ez így önmagában nem törvénysértő.
1: Aha.
3: De lehet mondani, hogy ez elég komoly lelki terhet, bosszankodást, idegeskedést, aggodalmat jelentett. És vannak olyan szintén európai bírósági ítéletek, amelyek azt mondják, hogy ilyen esetben jár kártérítés. Csak ugye ezt bíróság előtt lehet érvényesíteni.
1: Aha.
3: Na most lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik ezt értékel és elfogadja, lehet, hogy lesz olyan, amelyik azt mondja, hogy ezt nem fogja elfogadni, és ez kockázatos.
1: Értem.
3: Ez kockázatos, tehát ugye kérdés az, hogy ugye mekkora összeget szeretne érvényesíteni ezen a jogcímen az utas.
1: De mondjuk játsszuk le egy történetet, haza akart jönni, most mondok valamit, kedden, mert tudta, hogy csütörtökön tovább megy a gyerekeivel, most mondok ki egy ilyet Kanári-szigetekre, egy másik repülőjárattal, ki van fizetve a repülőjegy. Azzal, hogy őt nem tájékoztatták időbe, ő nem tudott eljutni akkor Palermóba, csak hogy a példáknál maradjunk, ezzel ő nem tudott eljönni egy géppel, ezzel ő elvesztette a csütörtöki repülőjegyét. Ilyen, tehát azért egy kicsit konkrétabban így jobban megértem én is, meg a hallgatók is.
3: Igen.
1: Ilyenkor mi van? És ezt ő mind tudja bizonyítani.
3: Hát ezt viszont polgári perben lehetne bizonyítani, és ami nagyon fontos, hogy az utasnak kell, halló,
1: Itt vagyok.
3: Az utasnak kell bizonyítania azt, hogy nem kapott értesítést.
1: Hát az nagyon könnyű bizonyítani, hát a telefonunk, az e-mailünk, ott minden előzmény megvan. Nem, hát az tényleg könnyű, meg nyilván nem egyedül volt, aki nem kapott értesítést, hanem akiket már nem tudtak volna arra a buszra fölrakni, azokat elfelejtették, mintha nem is lettek volna. Na mindegy, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és a hallgatóknak elmondom a legfontosabb kulcsmondatot, tehát amikor azt hallják, hogy Viszmajor van, ne ijedjenek meg, a Viszmajor az csak annyit jelent, hogy a kártérítést nem kell kifizetnie a légitársaságnak. Ez rendben is van, hogy nem kell kifizetniük a légitársaságnak, de viszont a transfert, az átcsekkolást, az ottani szállást kötelesek fizetni, és ezt nem teszik meg, akkor utána lehet föltölteni, és tulajdonképpen az adott fapados honlapjára, mert sajnos van egy csomó jó, vagy csak fapadossal lehet menni, és ezért kénytelenek az emberek, mert tudják, hogy a szolgáltatások milyenek. Tehát ez a lényeg, ez a legfontosabb. Ugye jól foglaltam össze?
3: Így van, igen. Igen. Igen, tehát a 250-400-600 eurós kártalanítás összegeket nem fizeti igen. ki. Viszont minden egyéb dolog, ami az ottani tartózkodással, szállással, étkezéssel kapcsolatos, számlát kell kérni, és ezt be kell nyújtani a légitársaságnak, és a légitársaság köteles kifizetni.
1: Köteles kifizetni. Dr. Salamon András utazásjogi szakértő volt az elmúlt percekben a vendégem, és én nagyon hálásan köszönöm, hogy így helyre tette ezeket a dolgokat. Öntől is úgy búcsúzom, mint általában mindenkitől, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot kívánok, jó pihenést.
3: Köszönöm, köszönöm. Kezdőcsókolom.
2: Facsipesz.
1: Szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki valami rémtörténetet mesél a nyaralás kapcsán, amikor ellopták a mobilját, kirabolták, meg, tehát végtelenítve mondhatnám ezeket a történeteket, és tulajdonképpen ez a mai napig velünk van, azt gondolom, hogy bárhova is utazunk, de nem mindegy, hogy hova utazunk. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője itt van már velünk a telefonban, aki természetesen úton van, mint mindig. Szia Péter!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is, és igen, én is éppen azon vagyok, hogy ahova utazom, ott biztonságban legyek. Na. Távol vagy messze, így van.
1: Beszéljünk először arról, hogyha jól tudom, van olyan, létezik olyan, ahol meg lehet nézni, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, és akkor már meg is kérdezem, hogy miért?
4: Tényleg onnan indult egyébként az egész ötlet, hogy ezt így összevegjük a világ, Európa és a világ legveszélyesebb országait turista szempontból, és ugye utána összevegjük utána nyilván a következő kérdésként, hogy mik is azok a veszélyek, amik leselkednek ránk, mert egyszerűen ugye a biztosítások lefedezik a kár okozta anyagi problémákat, képesek helyrehozni szituációkat, rendszereket, de nem tudják megelőzni a bajt, ezt ugye mindig el szoktuk mondani, és tök jó lenne, hogyha egyébként picit úgy éreznék, hogy bár megkötjük a biztosítást, de fölösleges volt, persze ott volt a biztonság, de nem kerültünk bajba, ugye ez a legideálisabb mindenkinek. És ez a prevenció, ugye gyakorlatilag ezeknek a kiszámítása egyidős a biztosítás történetével, azt szerintem ma már mindenki tudja, hogy a kötelező biztosítás egy budapesti ügyfélnek drágább, mert olyan helyen lakik.
1: Ha öregebb, drágább.
4: Igen, akár is, ahol nagyobb a kockázatot, többet kell fizetni. Ezt így eddig mindenki tudja.
1: De gyakorlatilag de
4: most ez... Hogyha tudnánk.
1: Gyakorlatilag ez úgy van, akkor most hirtelen átugrottuk az utasbiztosításokra, csak az jó fölizgatta mindenkit, hogy megmondjuk, hogy mik a veszélyesebb országok.
4: De akkor meg is fogjuk mondani. De
1: akkor kezdjük azzal, hogy tehát ha én mondjuk Spanyolországban, én tudom miért mondom, Spanyolországba akarok utazni, vagy mondjuk kitalálok mást Franciaországba, akkor nem ugyanannyi nekem a napi utasbiztosításom, pontosan azért, mert nem egyforma kockázat?
4: Bizony, második éve figyelhetjük meg azt, aki mondjuk rendszeresen köt utasbiztosításokat, hogy változott az adat, amit meg kell adni a célországon.
1: Igen, azért kell...
4: Eddig csak annyi volt, hogy Európán belül vagy kívül, USA, nem USA, most viszont meg már konkrétan be kell írni, még Európán belül is az országot, és a körutazásokat többet is be lehet jelölni, pontosan ezért, mert egyre eltérőbbé váltak az utasokra leselkedő veszélyek. Ezek lehetnek természeti katasztrofák, hiszen most ugye épp beszélünk, miközben az Etna újra kitört Magyarországban is már bántak.
1: Igen, néhány hét. Pontosan erről beszélgettem az elmúlt percekben egy szakértővel, igen.
4: Így van, így van. Hát ez ugye, ez figyeli a biztosítási világ, ugye 2010-ben az Etna fél Európát megpérította, hatalmasak voltak az utazóknak a kényelmetlenségei, meg egyébként a kára is, hiszen nem szálltak föl repülők, nem tudom, hetekig fekete volt az ég, több helyen is mindenki nézte, hogy merre fújja a koromfelhőt, a szél, meg melyik országra alkodik legközelebb. Ez most úgy tudom nem ekkora, de hát az Isten tudja, mikor áll ez majd meg. Tehát egyrészt ilyenek is vannak, de vannak ugye a bűnözések, amire megint csak mindenki sok mindent tud, hogy vernek át a Párizsban az Eiffel-torony mellett, hogy lopják ki a londoni metrón a pénztárcádat, és még ugye sorolhatnánk ezeket a közhelyeket, de ha ezeket pontosan tudnánk, hogy melyek országokban milyen típusú veszélyek leselkednek, és az adott országban hogy kéne a legjobban elkerülni, akkor tényleg tudnánk rendesen csökkenteni a ránk leselkedő veszélyeket, és azokból az elszenvedett károkat is. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ez a fajta kockázati megkülönböztetés, meg az előre gondolkodás, a prevenció egyidős a biztosítással.
1: De ez csak made in Hungary, vagy a világon, vagy Európán belül mindenütt, nyilván mindenütt van utasbiztosítás, tehát mindenütt ezt számolják, vagy számba veszik, hogy melyek a veszélyes helyek. Egyébként, bocsánat, egy közbevetőleges kérdés, veszélyes országnak számít-e Magyarország, megnéztétek-e?
4: Igen, azonnal szeretnéd az eredményt, megértem. Hát egyébként Magyarország az kifejezetten biztonságos országnak számít.
1: És akkor Budapesten mi nekünk, ne a szemünknek ígyük, hanem a statisztikáknak, vagy hogy...
4: Igen, tehát Budapest egy nagyon-nagyon biztonságos, ugye sokszor hallottuk másod. Igen, Budapest nagyon biztonságos, tehát ahhoz képest, és akkor ugye mi a biztonság? Tehát ahhoz képest, hogy mennyi zsebtolvajlás, mennyi gépjárműtörés, mennyi erőszakos rablás történik más, akárcsak európai nagyvárosokban is, ahhoz képest Budapest szinte óvoda biztonságával vetekszik, tehát tényleg itt.
1: Tehát ez a mihez képest, igen.
4: Amihez képest igen. A kérdés, igen, viszont meg a végiggondolt, hogy 30 évvel ezelőtt te is, meg már én is sajnos felnőttként mászkáltunk Budapest utcáin, és ahhoz képest meg most már sokkal veszélyesebb a világ,
1: így
4: tehát
1: van,
4: ugye a mihez képest
1: van.
4: Is változik, de hát ez ugye a legelső biztosító társaságot, a föníciak hozták létre, amikor a hajókat elküldték gyapottal, és akkor valaki azt mondta, hogy elsüllyed a hajó, akkor kifizettem hogy az ültetvény ezzel egy gyapot árát, csak most adja előre ennyi pénzt, és elindult a biztosítás. Tehát ők is végig gondolták, a viharos a tenger, akkor nem szedem a biztosítási pénzt, ha süt a nap, akkor szedem, nem tudom. Tehát így indult el az egész kockázati felmérés a múltban, tehát nem csak térben változott, igazán az időben is.
1: Egyébként, Péter, hogyha én megkötök egy, majd aztán a végén kiderül, hogy melyek a legveszélyesebb országok, én megkötök egy utasbiztosítást, és mondjuk jó sok pénzt fizetek érte, mert egy nagyon veszélyes országba mentem. Akkor a biztosító ahhoz képest is fizeti a káromat? Tehát itt vannak limitek?
4: Vannak limitek, de ugye itt azért olyat azért nem csinál egy biztosító, hogy a limiteket is változtatja országonként. Aha. Inkább az van, hogy úgy osztályozhatjuk a biztosításokat, mint a szállodákat 1-5 csillagig, és akkor mondjuk egy 3-4 csillagos biztosításban benne van szolgáltatás, az nem változik országonként. Kivételezve persze, hogy nagyon extrém dologról beszélünk, tehát mondjuk a USA-ba, vagy a külügyminiszter által nem javasolt célpont országban, igen, de összességében egy európai körútnál nem ez fog változni, hanem inkább az változik, hogy azt ott mennyiért adja az adott országra. És lesz különbség még európai országokon belül is bőven, Spanyolországba szeretnél utazni, vagy mondjuk Szlovákiába, akkor nem a tőled való kilométer távolság miatt lesz drágább egyik és olcsóbb másik, hanem egyszerűen azért aha. A kockázatokért, amit vállalni kell a biztosítónak, ha te Spanyolországba utazol, és Barcelonában Ramblán szeretnél sétálgatni, vagy még Szlovákiában, nem tudom, még Zicsini Krik flasor alján inni egy kávét, egészen más ugye rád leselkedő kockázat. Ezzel a biztosító ugyanazt adja, de nem ugyanannyiért.
1: Aha, és ha mondjuk meghív egy cég, elmegy egy busz ember, akkor annak kinek kell biztosítást kötni? A cég megköti rájuk, mert akkor mondjuk gyanútlanul beülök egy buszba, valami történik, kirabolnak mindenkit, és akkor ott állok, vagy pedig azért általában, akik ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket.
4: Akik általában ilyet szerveznek, azok bebiztosítják az embereket, vagy szeretnék azt, hogy az emberek bebiztosítsák magukat. Erre nincsen egy egyöntetű szabály. Én azt gondolom, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy az jár a legalaposabban, aki egy utazásszervező cégtől megkérdezi, hogy milyen biztosítás van benne az árban. Ha azt mondja, hogy semmilyen, akkor azért kicsit összeráncolja a homlokát, és akkor megköti inkább saját magára. Tehát általában az utazásszervező cégeknek arra van biztosításuk, amit ők rontanak el. Ugye ez az utazásszervezői felelősség biztosítás, rosszul foglalnak repülőjegyet, elbukolják a szállodát. Tehát van vagyoni biztosítások, ugye sajnos ilyen esetek is vannak, mostanában megint utána kell néznünk, utazók maradnak külföldön, meg idehoz, a csődben utazási iroda vagyongazdálkodásának volt-e biztosítása, van elég pénz, hogy haza tudja hozni a kintrekedteket, de ez nem az a fajta kockázat, ami az utazási iroda mondjuk működésének hiánya, vagy jól működések hiányában, hiszen a rabló megállítja a buszt, és elveszi az utasoknak a cuccait, az nem az utazási iroda hibája, az egy cselekmény. Ezekre azért általában már nem szokott kiterjedni. Az utazó megbetegedésére sem szokott kiterjedni, sőt, a te magad elhagyod a podgyászt, arra sem terjed ki. Tehát általában az utazási irodák azt biztosítják, ami nekik felróható, de a utazás közben sokkal többféle veszély leselkedik rá az utasokra, mint csak ezek a nekik felróható kockázat.
1: Azért nem lepődtem meg, most egy nagyon másik példát hozok, mert nem is olyan régen a szemtanúja voltam egy hipermarketben, valakinek ellopták a pénztárcát, és odarohant a biztonsági őrhöz, és úgy lepattintotta, hogy csak úgy recsent, mondta, hogy ő nem azért van itt, ő nem rendőr, ő azért van itt, hogy a hipermarket vagyonát védje, és ezt sem tudjuk az agyunkkal, tehát nagyjából hasonló analóg, ugye?
4: Abszolút, igen, meg sokszor feltörnek autókat mondjuk megint csak a szupermarketek parkolójába, és akkor mi fel vagyunk háborodva, hogy a kihelyezett kamera az miért nem vette fel azt, hogy nekünk kitörte fel a kocsinkat, ugye arc felismerhető biztonsággal, és ugyanúgy elmondja ott is a szolgáltató, hogy nem arra van, figyeli a parkolási rendet, figyeli azt, hogy történik-e nagy baleset, vagy mekkora dugó, melyik részét nyitja vagy csukja a parkolóháznak, de nem az én személyem és biztonságom garantáló igen. rendszer a kamera, nem az én személyi testőröm a Tesco biztonsági őre, és még sorolhatnám, tehát valóban nem azért fizetik őt meg hát bele se avatkozhat, tehát most nem kezdhet el egy vagyonőr csak úgy üldözni egy pénztárcától majd. Tehát ezek igen, sok ilyen tévedés van, és ez is egy olyan, amit te is mondtál, hogy felszállok egy buszra, akkor legyek biztosítva, és ugye akkor a busztársa kérdezi, hogy de hát arra, hogy te megbetegszel utazás közben, arra, hogy te elhagyod a mobiltelefonodat, hogy lejárnak az útjukmányaid, de most miért kössek én biztosítását, legyen neked eszed, és kössed meg saját magadra. Tehát a kettő összeér, ez a halmaz. Van olyan kockázat, ami azért leselkedik ránk, mert másra bíztuk az utazásunkat, a buszsofőrre, az utazási irodára, de vannak olyan kockázatok, amik ami egyszer azért leselkedik ránk, mert elutazunk valahol, és az már milyen.
1: Sajnos lassan vége a műsoridőnek, de addig nem engedlek el, míg végre el nem mondod, hogy melyek számítanak a legveszélyesebb országoknak, melyik a legeslegveszélyesebb. De gondolom, ez egyébként változhat időről időre, nyilván minden évben megvizsgálják.
4: Hát minden évben most kezdtük ezt elérni, tudom, hogy más még így nem rakta össze, de nem is baj. Mondom is, tehát Európán belül és kívül, tehát azt mondhatom, az Európán kívüli rész megint csak kockázatosabb és veszélyesebb, mint Európán belül lenni. De van egy kis Budapest feelingünk idehaza. A leginkább, ami különbözik az európai utcok elé elkötött bűncselekményektől mondjuk a külföldön, ugye a Dél-Amerika viszi a prímet, és ott az erőszakos bűncselekmények sokkal gyakoribbak. Letépik a nyakadból, letépik a karodról, kitépik a pénztárcát, sőt, körbeállnak az autóba, kés nyomnak oda, beverik az ablakot, azonnal száll ki, adj ide mindent. Ez, hogy ahogy benne is van szerintem, vagy nem európai módon viselkednek. Tehát ott
1: ez nem meglepő, nem meglepő, mert egymással is ezt csinálják a hírekből.
4: Mert ugye ők így élnek, igen, nem akarok szegélyeket senkit így minősíteni. Na most ebben itt az első helyen, tehát a világ legveszélyesebb utazási, és utazási szempontból mi nyilván nem háborús területeket vettünk, ahova turisták mennek, az Mexikó.
1: Mexikó
4: viszi. Nagyon sok turista megy Mexikóba, és nagyon sok mindenkivel beszélünk, tudod, minden biztosítási káreseményhez le kell írni egy ilyen sztorit. És ráengedtem az AI-t itt a nálunk lévő káreseményeknek a több ezerre, saját szövegüket az embereknek beolvastattam, és összeállt a történet. Mexikóba gyakorlatilag az utazók két érzése jönnek haza. Az egyik az, hogy gyönyörű volt, a másik meg az, hogy végig féltem.
1: Európában
4: a legtöbbször Barcelonában, Spanyolország és Barcelona.
1: Nem véletlenül mondtam én is Spanyolországot az előbb példának.
4: Így van, így van. Barcelona, utána Portugália következik, aztán Párizs van a harmadik helyen, és a London csak én ötödik, hatodik helyen van ebben a dologban. Tehát nem annyira újdonságok, de mégis össze lehet foglalni azt, hogy tehát akkor a szép laramblán sétálgatva, igen, ott van a legnagyobb esélyünk, hogy kiraboljanak minket, és mondjuk Mexikóba megnézni az azték piromisokat, vagy bármit, ott van a legnagyobb esély, hogy közben egyébként egy motorra mellénk hajtanak, beverik az ablakot.
1: Aztán annyi, ahogy szokták pestiesen mondani, igen.
4: Sajnos sok visszaélés van még a bérautókkal, arra támad legközelebb. Akkor
1: így van, ezt akartam, hogy belét fogom folytani a szót, de a jövő héten megint beszéljünk, mert nagyon érdekes, amit mondtál. Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégünk. Köszönöm szépen, jövő héten újra elvárlak. Szia!
4: Nagyon várom, köszönöm szépen én is.
1: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, remélem érdekes volt, de amit még jobban remélek, hogy tanulságos is nekem mindenképpen. A mai műsort is, mint eddig, mindig Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm mindenki figyelmét. Legyenek biztonságban, okosodjanak ki a fogyasztóvédelemből. Szép napot, viszont hallásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozófőügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at keddi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás.
1: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délután 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ismétlés.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Egy dologról még nem beszéltünk ebben a műsorban, pedig már korábban is megígértem a nyár és a nyaralás kapcsán, mégpedig egy nagyon fontosról, a külföldi bankkártya használatról. Pedig sok olyan dolog van, amelyeket nagyon érdemes az eszünkbe vésni, hogyha elhagyjuk a határainkat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és ismét szó lesz az elévülési időkről. Több hallgatónk is jelezte, foglalkozzunk ismét ezzel, mert nagyon-nagyon sokakat érint. Így ma ígérem, nagyon részletesen beszélünk arról, hogy melyik szolgáltatótól mikor évülhet el a tartozás. Szemüveg, te drága! Manapság sajnos már nem ritka, hogy egy-egy multifokális szemüveg elkészítése a keret nélkül is 100 000-es nagyságrendű. Hallgatónk vetette föl, hogy hogyan lehetséges, hogy a különböző rétegek 2-3 év használat után egyszerűen elkezdenek lekopni. Az optikus meg azzal hajt el minket, hogy nem megfelelően tisztítottuk a lencsét. De hogy kell megfelelően tisztítani, amikor ehhez sehol sem adnak használati utasítást? A kérdés persze az, amit ma megfejtünk, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Aztán nyári táborok. Egy szülő írt nekünk a gyereke úszótáborával kapcsolatban keserű tapasztalatairól, ami saját tapasztalata szerint csak elnevezésében volt úszótábor. És hova lett pontosabban hol a gomb? Mint ismeretes, június közepétől az Európai Unió összes tagállamában már kötelező valamennyi internetes vásárlási felületen egy úgynevezett online elállási gombot kitenni, természetesen így hazánkban, vagyis Magyarországon is. Hát, eddig nem sok olyan helyen tettek eleget ennek a jogszabálynak, legalábbis ez az én tapasztalatom, de kíváncsi vagyok, hogy mi a hatóságé, és egyáltalán beszélünk arról is, hogy miért fontos ez nekünk. Igaz, régen elmúlt az eper szezon, de lesz még jövőre is ez a jó hírem. Így a hát aztán gondolom tanulságos lehet mindannyiunk számára a hatóság vizsgálatának eredménye. Mit láttak, illetve mit tapasztaltak? Mennyire voltunk vajon becsapva? Ki hisz el, hogy minden eper Lajos Mizsei? Hát én nem, de szerintem még a szakértők se. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk. És már is itt van velem Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél.
4: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Rengeteg. És már is itt van velem Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél.
4: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Rengeteg témánk van, és...

0: Tehát gondolom hasonlóra.
1: Abszolút hasonlóra, tehát ennyi Lajos Mizsely Eper a világon nincs. Én ilyen mémeket is láttam, hogy a világtérkép és Afrika, és akkor Lajos Mizsely tulajdonképpen ekkora a méretek. Nyilvánvaló az, hogy megfelelően jelölje a forgalmazó, a kereskedő azt a terméket, gyümölcsöt, akkor azt megfelelően is igazolnia kell, hogy honnan származik jelen.
0: Egyébként ugye ez már évek óta megy, nyilván azért kezdtétek ti is a vizsgálatot, mert már évek óta megy a balhé, legalábbis a sajtóban is, hogy megveszik aztán a görög epret, ilyen kis dobozokba jön, én a saját szememmel láttam a Lehel piac, hogy mondjam, mély garázsában, hogy fölvesznek arra két embert, hogy átöntögesse a magyar látákba, és aztán eladják magyarnak, és hogy miért pont Lajos Mizsejének már állítólag ott a legfinomabb az epe.
1: Ez abszolút így van, és ez már kvázi egy ilyen márka védjegy lett, nincs ez levédve, hogy Lajos Mizsely eper. Hogyha olyat látunk, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy magasabb minőség, és ezért nyilván magasabb ár is jár. És pontosan ezért adják el az egyébként sokkal olcsóbb és sokkal gyengébb minőségű görög és spanyol epret egyébként, az is még nagyon gyakori a tapasztalataink alapján, és ezáltal megtévesztik a fogyasztókat. De hát ezt nem tehetik a fogyasztónak, tudnia kell, hogyha a spanyol epret vásárol, akkor nyilván olcsóbb, meg nyilván a minősége is gyenge.
0: Meg eldönthetem, hogy akarok-e spanyol epret, vagy megvárom, még lesz magyar szabadföldi eper, nem? Hát ez
1: pontosan
0: jogom.
1: Így van, és egyébként több mint 500 helyen vizsgálódtunk abban az időszakban, amikor a szamóc, az eper az kifejezetten szezonális volt, és több mint 10% bukott meg valamilyen szempontból. Nem olyan soknak tűnik egyébként.
0: Én azt hittem sokkal több.
1: Aki ebbe bele bukott, vagy belement, az nyilván nem örül ennek, és ugye nem csak ilyen problémák voltak, de a megtévesztés tekintetében ez a 10% volt, amikor tényleg azt állították, hogy vagy Lajos Mizsely, vagy magyar eper, mert még ez is előfordul, holott nem tudta azt igazolni, vagy éppen az igazolás, a dokumentációk azt mutatták, hogy igazából azt Görögországból hozta.
0: Egyébként azon kívül, hogy megbüntetitek az engem, mint fogyasztót, mint aki imádja az epret, ez kevésbé hoz lázba, miért nem kötelezitek, hogy írja ki, hogy becsapott minket.
1: A jogszabályon múlik, ilyen jogszabályi rendelkezés nincsen. Ha lenne ilyen, akkor természetesen erre köteleznénk. Amire mi is kötelezni tudjuk, hogy a forgalmazás feltételét betartsa, hogy megfelelően jelöljön, hogy ne tévessze meg a fogyasztókat. Tehát ilyen szempontú kötelezettség nincsen. Ha a jogszabály és a jogalkotó úgy dönt, majd akkor mindjárt van.
0: Hát ti javasolhatjátok, mint hatóság, mert az jutott eszem, hogy a NAV bezár egy boltot, akkor oda ki kell tenni egy szép kis papírt, ami arról szól, hogy nem adott számlát, ezért mit tudom, 30 napra bezárták. És akkor utána, tehát én, mint fogyasztó, elgondolkodom, hogy ide bemegyek, vagy nem megyek be legközelebb. Tehát ez a saját hitelét rontja vele, ezért gondoltam, hogy miért nem lehet az, hogy kiírjátok, vagy kiíratjátok. Jó, hát majd meglátjuk, mi lesz. Ha jól tudom, egyébként a dínyébe is belevágtatok, az a másik ilyen téma, amit hoznak, akkor lehet, hogy Spanyolországból is, de Görögországból mindenképpen. Egyébként meg azt gondolom, hogy aki egy kicsit is Magyarországon él, azt tudja, hogy bizonyos idő előtt nem is lehet magyar dínye, de ugyanilyen vizsgálat folyik?
1: Abszolút hogy? Ugyanilyen vizsgálat. Nyilván annyiban, hogy ott nem Lajos Mizsely dínye van, hanem magyar dínye, vagy
0: cecei.
1: Igen. Vagy Tóth Komlósi dínye, még úgy tudom, az a jobb minőség, de akár a magyar dínye és a külföldi dínye vonatkozásában. Itt is kifejezetten elsősorban Spanyolországból, Lengyelországból érkeznek olyan szállítmányok, amelyeket úgy adnak el, hogy magyar dínye. Korábbi tavalyi évi tapasztalatok ezt mutatták, az idei vizsgálatok még folyamatban vannak, de szintén azt látjuk, hogy vannak megtévesztő kereskedelmi.
0: Egyébként itt egy közbevetőleges kérdés, tegnap olvasgattam a facsipesz2025@gmail.com-ra érkező panaszokat a hallgatóktól, kb. 100 várátok egyébként. És abban például volt egy olyan, hogy valamelyik áruház, lánc, hiper, szuper, nem tudom, valami market hirdette valami rombolóan olcsón a dínyét, és odament, és nem volt egy darab se. Ilyenkor ugye ezt hívják becsalogató reklám.
1: Nagyon jól mondod, ez kifejezetten a csalogató reklám. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény fel is sorolja kifejezetten az a csalogató reklám.
0: De akkor mit tehetünk, ha én bemegyek, és én például dürhamot kapok, és jussa vásárolni? Hát
1: mindenekelőtt ilyenkor érjünk bejelentéssel, kérjük akár a vásárlókönyvét, vegyünk fel jegyzőkönyvet, és utána nyugodtan érjünk bejelentéssel a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A hatóság ezt kifejezetten vizsgálja, ezt a becsalogató reklámot. ha ő nem tudja azt igazolni, hogy nehogy Isten több ezres mérték elment egy pillanatok alatt, az nem minősül csalogató reklámnak. De ha olyan kevés mennyiség volt eleve a raktáron, hogy ő azt joggal feltételezte, hogy ha elfogy pár perc alatt, akkor nem lesz ez a lehetőség, de már fogyasztóként ott vagyunk, akkor nyilván másolunk mást, ez a minőség abszolút a csalogató reklám fogalma.
0: Vagyis akkor

0: Akkor akciót csak úgy lehet hirdetni, ha jól értelmezem, és vannak erre Magyarországon is szabályok, hogy megfelelő mennyiségnek rendelkezésre kell állni. Ezt azért kérdezem, mert az egyik drogériába sétálgattam, valamit kerestem, és ott találtam egy olyan feliratot, hogy elnézést kérünk a meghirdetett akciós, nem tudom micsoda, azt hiszem, hogy mosogatógép tisztító tabletta nem áll rendelkezésre, ezért egy drágább márkát ajánlanak föl ugyanezért, ennyiért, és úgy meglepődtem, akkor mi van? Ezt rakjuk rendbe.
1: Ez lehet akár csalogató reklám, nyilván minden egyedi ügyben egyedileg vizsgálnia kell a hatóságnak és mérlegelni a körülményeket. De azt gondolom, hogy olyan reklám, hogy a hatalmas akció, és van mondjuk 5 doboz a általad említett termék, és nyilván az első 5 percben elfogy, az abszolút megvalósíthatja a csalogató reklám fogalmát. Ha rogyásig tele volt a raktár, és így fogyott el, az megint az másik kérdés, de mondom, ezt minden egyedi ügyben vizsgálja a hatóság.
0: Tudod, mi jutott eszembe a dubai csoki őrület, emlékszel, mikor itt kitört, de hogy kitört, ugye el is múlt, és szinte egymást ütötték agyon, ha jól emlékszem, a Lidl-be, de hát nem tudott annyit berendelni, hogy mert mindenki meg akarta kóstolni, mert ugye nagyon jól csinálták, úgy fölajzottak mindenkit, hogy én is rohantam, persze nem kaptam, ma már nem érdekel senkit, ma ott állnak a polcon, de hogy az is egy ilyen...
1: Hasonló lehetett, nyilván ott is meg kellett vizsgálni, hogy mennyi volt. Ott azért nem az volt a helyzet, hogy összesen 2 csokit rendeltek be, és az fogyott el 2 perc alatt. Ott nyilván egyéb marketing okokból nagyon sok elment, de mondom, a hatóság mindig egyedileg vizsgálja ezt.
0: Facsipesz. És nem engedlek el továbbra sem, mert lenne egy kérdésem, hogy hova lett a gomb? Ugye, ha jól emlékszem, június 19-től,
1: pontosan,
0: na, igen. Véletlenül jól emlékszem, kötelező az Európai Unión belül egy olyan gombot föltenni mindenkinek, aki kereskedik, amivel én gyorsan és könnyen egy mozdulattal elállhatok a 14 napos jogomban, elállhatok a vételen, meggondolhatom magam. Mielőtt jöttem, reggel keresgettem, 10 ilyen honlapra mentem föl, és megmondom őszintén, hogy egyen találtam ilyet, mert ugye a szabály azt is kimondja, hogy jól látható, jó feltölt, nem lehet eldugni a cégnek. Mi a helyzet? Vizsgáljátok?
1: Vizsgáljuk egyrészt, csak egy nagyon minimális pontosítást tegyek. Nem feltétlenül gomb, ez egy elállási nyilatkozat, lehet egy menüpont is, lehet egy... De a lényeg, amit teljesen mondtál, az teljesen egyetértek, tehát jól látható, könnyen hozzáférhető helyen az elállási nyilatkozat elérését lehetővé kell tenni. Nyilván a gomb a legegyszerűbb, tehát ha ez biztosítja a vállalkozás, tök jó. Ha egy menüpontban, de hatalmas elállási nyilatkozat menüponttal, az is teljesen jó.
0: Tehát jó feltűnőnek
1: ez a lényeg. És ugye az egész kiindulás azért volt, mert nagyon könnyű rendelni bármit, rákattintunk két dologra, megadjuk a bankkártyadatok, és most már az se kell, hiszen a telefonon akár a pénztár, digitális igen. pénztárcánkkal tudunk fizetni, viszont az elállás mindig nehezebb volt. Külön e-mailt írni, külön más módon megoldani, vagy egy bejelentő nyomtatványon, és ezért döntött úgy az Európai Unió, hogy június 19-től egy elállási nyilatkozatot könnyen elérhetővé, lehetővé kell tenni a webáruházaknak.
0: De csak az Európai Unión belüli webáruházakról van szó, tehát a távol-keleti, a tengeren túli, hogy ne mondjak itt.
1: Hát ez megint ugyanaz az eset, hogy kire vonatkoznak a szabályok. Ha te Európai Unió területére árusítasz, akár online, igen. akkor neked biztosítani igen. kell az EU-s jogszabályokat, ahogy a 14 napos elállást is. Itt mindig az érvényesítés a nehéz, mert hogy érvényesíted egy távol-keleti webáruházzal szemben? Hogy indítasz el a hatósági eljárást? És ugyanez igaz az elállási gomba, úgyhogy először én azt gondolom, hogy fontos, hogy maradjunk, és hatósági szempontból aha. is maradjunk a magyar, meg az uniós webáruházaknál. És ahogy kérdezted is, mi ezt folyamatosan vizsgáljuk. Nyilván kaptak egy minimális türelmi időt a vállalkozások, tehát nem június 20-án még nem vizsgáltuk, de most már azért itt benne vagyunk a nyár végében, és most már azt gondolom, hogy kell vagy kellene ezt biztosítani. Mi is azt tapasztaljuk ezt egyébként, hogy nincsen meg ez a lehetőség a fogyasztóknak, nem biztosítják. Első körben mi felszólítjuk a vállalkozásokat, aha. hogy ez pótolja nagyon rövid határidőből. Nagyon sok elektronikus levél megy ki a vállalkozások számára, de ha ezt követően sem biztosítja ezt, akkor viszont már bírság kiszabására is lehetőség van.
0: Meg az a jó, hogyha minél többen tudják, azért beszélgetünk mi is erről, mert ugye én pont azt gondolom, hogy ez bizalomvesztéssel is járhat, tehát én például nem fog most már olyan helyen rendelni, ahol ezt nem találom meg jó feltűnő helyen, mert félek attól, hogy ráfizetek, és valami a nyakamon marad.
1: Ez egyrészt nagyon jó fogyasztói tudatosságos pontot jelent, ráadásul a vállalkozás közötti versenyhelyzetet is alakítja tulajdonképpen, hiszen aki jogkövető vállalkozás, az fog csinálni egy elállási gombot, nem egy bonyolult, én azt gondolom, a mai 21. századi modern technikai vívmányok közepette megcsinálni. Nyilván, aki akarja követni a jogszabályokat, és azt akarja, hogy elégedett legyen a fogyasztó, az meg fogja ezt csinálni.
0: Értem, jó, hát vissza fogunk rátérni majd ősszel, hogy mire jutottatok.
2: Facsipesz.
0: És már is nyaggatlak tovább, hallgatói panasz, nyári tábor, úszótábor, hosszas történet, nem fogom elmesélni, a lényeg az, hogy megleste az illető szülő, ami én azt gondolom, hogy gondos szülőre val, hogy mi történik itt Budapesten az egyik elég nagy uszodába vagy fürdőbe, és azt lát, hogy ott idézőjelben mondom, szárítják a gyerekeket, plusz 40 fokban a napon ülnek a földön, és pont az, amiért elküldte, hogy ússzon, hogy jól megerősödjön, nem történt. Azt írta még a hallgató, hogy természetesen én leveleztem vele, nem kötött írásbeli szerződést, nem is ajánlotta föl neki az, aki ezt az úszótábort szervezte, viszont jelenléti volt, van, és, minden, és azon látszik, hogy a gyereke részt vett. Szerintem több, mert tőletek megtanultam, több sebből vérzik a történet. Mit lehet ilyenkor tenni?
1: Hát nagyon jól látod, és 10 éves lányaim vannak, ők is nagyon sok táborban voltak, nem csak úszó, meg nem csak sportáborban.
0: De ha tudják ki az apukájuk, akkor írják a szerződést, nem?
1: Vagy legalábbis jobban odafigyelnek, de azt gondolom, ettől függetlenül, hogy minden tábor szervezőnek nagyon komoly jogszabályi kötelezettségei vannak, amit teljesítenie kell. Ugye a legalapvetőbb az, hogy mindenről tájékoztatnia kell a fogyasztót, a vásárlót, most teljesen mindenről terméket, szolgáltatást vesz igénybe. És egy tábor azért ma már nem egy pár tízezer forint, hanem sok-sok tízezer forint.
0: Egy 50 000 alatt már nincs.
1: Én is így tapasztalom egyébként, és ez tényleg a legalsó szintje az áraknak. Mindenről részletesen, előzetesen, írásban tájékoztatni kell.
0: Tehát egy papírt oda kell adni a szülőnek, hogy ez van, ez lesz, ez a terv.
1: Vagy legalább interneten közzé tenni, nem feltétlenül a papírba, de ott kell lenni, hogy az napi két úszás, napi kétszer egy óra úszás, hogy az étkezés reggeli, ebéd, délután, uzsonna, ha van egyáltalán, hogy milyen kiegészítő programok vannak, és ami itt a több sebből vérző seb, egyik legnagyobb vérző sebe volt, vagy része, az kifejezetten, hogy nem kötöttek írásbeli szerződést. Tehát neki azt
0: kötelező lenne.
1: Pontosan, amikor ő kifizeti azt a pénzt, akár átutalással mondjuk, vagy akár készpénzzel, akkor neki azt alá kell írni, egyrészt, hogy megtörtént az átadás ugye a vételárnak, másrészt, hogy milyen feltételeket vállalt a vállalkozás, és milyen jogai vannak a vásárlónak, a fogyasztónak.
0: Még egy dolog eszembe jutott a leveléből, hogy készpénzbe kérték tőlük, mert ő mondta, hogy ő utal, mert annak van nyoma, és készpénzbe gyűjtögette be ott az édesbátyja a pénzt. Szóval, igen.
1: Nincs ez kizárva, tehát nyilván lehet készpénz, de ott is átvétel elismervényt, akkor is kell írni. Ezzel nyilván neki adójogi szempontból és egyéb szempontból is el kell számolni, ugye ez más téma, de az a lényeg, hogy a fogyasztónak pontosan tudnia kell, hogy a gyerek az mit kap, mennyiért kap, milyen lehetőségei vannak.
0: Tehát ezekkel az ismérvekkel hova lehet fordulni? Nincs szerződés, csak jelenléti van, készpénzbe vették el.
1: Fogyasztóvédelmi hatóság, illetőleg békeltető testület is akár.
0: És ez bizonyító erejű a szóban kötött szerződésben, erről már beszélgettünk.
1: Nem, de ugye a vállalkozásnak kell, vagy kellene igazolnia, bizonyítani azt, akár egy internetes honlappal, akár egy papíron, amit aláírt a fogyasztó, hogy ő ezt garantálja. Vagy, hogy most a konkrét példádat említsük, mondjuk ott van, hogy csak napi egy úszást akar, a többi meg egyéb program. Ha ez ott van, és ezt aláírja, és elfogadja a fogyasztó, akkor nyilván nincs azzal gond. De hogyha ez nincsen, és tényleg csalódik a gyerek is, meg a család is, meg mindenki, a súlyos 10 000-ért, akkor annak komoly következményei vannak.
2: Facsipesz.
0: És még egy témával szekálok, ez is hallgatói kérdés az e-mailünkre jött, amit mindig elmondok, sokszor most is, facsipesz2025@gmail.com, továbbra is várjuk egyébként, nagyon érdekes történetek kerülnek így felszínre. Szóval szemüveg, én is szemüveges vagyok, ti ezt nagyon jól tudjátok, sőt Binder István is, aki már itt van a stúdióban, és türelmesen vár. És tényleg az van, tehát azt, amit a hallgató ír, teljesen így van, én is azt tapasztalom, hogyha leveszem a szemüvegem, erről már szépen jönnek le a különböző jó drágán kifizetett rétegek, ami a, mit tudom én, miért fontos, de az ember megveszi, mert a szemefénye a legfontosabb. Azt írta a hallgató, hogy elkezdett róla leámlani, levedleni, és hogy mikor visszavitte az optikushoz, akkor közölték vele, hogy nem szakszerűen takarította a szemüvegét. Na most én elmondom, hogy én mosogatószerrel szoktam lemosni, mert hogy a zsíroldó is, ugye mindig zsíros lesz a szemüveg, és megkérdeztem az optikusomat, és ő is azt mondta, hogy jó nagy marha vagyok, nem tudom ezt ebben mondani, nem szabad azzal, de bocsánat, honnan tudjam, illetve ha ilyen helyzetbe kerül az ember, mit tehet?
1: Hát abszolút igazad van, és két dolog juthat eszembe, amikor beszéltünk előzetesen erről a témakörről, vagy erről az esetről. Egyrészt, hogy a fogyasztó meg a vállalkozás közötti relációt azzal is kell egészíteni, vagy kiegyensúlyozni egész pontosan, hogy a vállalkozás az a szaktudása, amivel rendelkezik, ő mindenről tájékoztatja a fogyasztót. Ez az egyik. Hogyha ilyen speciális eset van, mert azért ez valójuk be speciális, és nem minden nap vásárolunk szemüveget, hát ugyanakkor nem is 250 forint egy szemüveg, meg egy kontaktlencse.
0: Több százezer ma már egy ilyen multifokális.
1: Akkor aztán meg különösen fontos felelőssége van a vállalkozásnak, az optikának, az eladónak, teljesen mindegy, hogy jogilag minek nevezzük őt.
0: De kinek? Az, aki megcsinálja nekem, tehát egy optikusnak, vagy a gyárnak kellene mellé tenni nekem egy olyan használati útmutatást, amiben le van írva feketén-fehéren, hogy azért, mert én két réteget tetettem rá, és ha így használom, le fog jönni, és akkor buktam a pénzt.
1: Az elsődleges kötelezettsége ennek, és a használati kezelés útmutatót minden terméknél kell egyébként adni, nem csak szemüvegnél, az kifejezetten a gyártói. Ugyanakkor ez a kötelezettség a kereskedőt is terheli. Tehát ha a gyártó nem biztosít számára, akkor neki igenis a kereskedő az köztük lévő jogviszony alapján kérnie kell, és anélkül nem is adhatna el semmilyen terméket. Tehát hogyha adott esetben, nagy isteni, fogyasztóvédelmi hatósági eljárás itt indulna, és ezt vizsgálja, mert indulhatna persze hatáskör alapján, akkor a kereskedőtől fogja kérni, hogy na akkor te átadtad a használati kezelés útmutatót, és ekkor már nem mutathat a kereskedő a gyártóra, hogy de hát a gyártó nem adott nekem, mert az ő kötelezettsége ezt átadni. Az más kérdés, hogy nyilvánvaló a gyártó, amikor legyártja, ő készíti el hozzá jó esetben a használati kezelési útmutatót. Tehát a te esetedre, vagy a kedves hallgató esetére vonatkozóan, itt kifejezetten neki kellett volna a kereskedőnek használati kezelési útmutatót átadni, és az alapján utólag persze mondhatja, hogy nem tartottuk be, mert ez előfordulhat, nyilván mi fogyasztók is van, hogy nem tartjuk be a használati kezelési útmutatót, de ha nem kapunk,
0: de
1: akkor nem is
0: tudom.
1: Pontosan, akkor nem is tudunk mit betartani.
0: Ez a hallgató egyébként azt kérdezte tőlem, hogy érdemes a békeltető testülethez fordulni, mert ő 3 évig kuporgatta, és miért ne egy multifokális szemüvegre simán, 3 évig kuporgatta a pénzt a szemüvegre, és le se tudja kaparni, én írtam neki, hogy ne kapargassa, mert ugye ilyen foltokba jön le. Szóval a békeltető testülethez érdemes fordulnia, vagy hozzátok, vagy hogy csinálja?
1: Érdemes a békeltető testülethez fordulni első körben, én azt gondolom, mert ez kifejezetten egy egyéni jogvita, ahol ő követel valamekkora összeget, vagy bármi más egyéb fogyasztói követelése van, és kifejezetten a békeltetőnek van hatásköre erre. Amit mi vizsgálni tudunk, és hozzánk is fordulhat, az, hogy például a használati kezelési útmutatót átadták-e, vagy nem. Emiatt indulhat eljárás, de ettől neki nem lesz pénze, vagy új szemüveg adott esetben, tehát ezt kifejezetten a békeltető testületre tudja kérni.
0: Hát szerintem elég jó kifárasztottak, úgyhogy el is engedem, Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt az elmúlt percekben a vendégem.
2: Facsipesz.
0: Elévülhetetlen az elévülés témája. Néhány héttel ezelőtt is foglalkoztunk vele, de már korábban is, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem hiába való megint egy kicsit átbeszélni. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője vállalkozott arra, hogy mint már egyszer korábban nagyon jól összefoglalni. Szia, Andris!
3: Szerbusz, Kriszta, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Hát igen, valóban elévülhetetlen
0: ugye?
3: Téma, igen. Nagyon sok ezzel kapcsolatban ugye a félreértés, a tévhit, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Ugye nem is mindegy, hogy milyen tartozásokról van szó, de abból a szempontból minden tartozás egyforma, minden tartozás elévül egy idő után. Hogy mikor évülnek el a tartozások, az attól függ, hogy milyen típusú tartozásról van szó. A törvényben van egy általánosság, hogy 5 év alatt
0: évülnek
3: el a tartozások, de ugye nem minden tartozás évül el 5 év alatt, mert a kölcsönszerződések, tehát például hitelek és hitelkártyák, nagyon fontos a hitelkártya, 5 év alatt valóban, de például a telefonszámla tartozások 1 év alatt, az internet előfizetések tartozása 1 év alatt, más elektronikus hírközlési szolgáltatások 1 év alatt, a parkolási pódi 1 év alatt, a közüzem, nagyon fontos, villanygáz, 3 év alatt.
0: Igen. 3?
3: 3 év alatt, az adótartozás pedig 4,5 év alatt. És van még egy olyan kitétel is, hogy a végrehajtás alatt álló ügyekben viszont a követelés elévülésének idejével megegyezik ennek is az elévülése. Tehát nincsen két külön, nem kell, tehát egy tartozással kapcsolatban csak egy elévülési idővel kell foglalkozni. Így van. Egyébként úgy olvastam erről egy jó kis összefoglalót, 2023-as a legfrissebb adat, amit találtam erről. A magyar lakosság 43%-a telekommunikációs szolgáltatóknak tartozik valamilyen módon.
0: Tehát internet előfizetés, tévé előfizetés, hát, meg mobiltelefon.
3: Így van, elsősorban ez. 38% banknak valamilyen formában.
0: Azon nem lepődtem meg.
3: 17% pedig a rezsivel.
0: Hoppá.
3: Tehát azért nagyon fontos témáról beszél, mert rengeteg embert érint ez Magyarországon.
0: De nem csak ez, hanem ami ebből következik az elévülési időkből, hogy ezt azért kéne nagyon tudni a kedves hallgatóknak is, meg nekem is bemagolnia és bevésni a fejembe, mert amikor jön egy követeléskezelő valami követeléssel, akkor nem szabad belemenni a csapdába, mert ugye azért vannak olyan történetek, te is meséltél nekem, tehát nem mindig jogos a követelés.
3: Igen, most előreugrottunk, de nem baj, mert szerintem is ez a dolognak a legérdekesebb, és talán a legfontosabb része is. Tehát amikor mi úgy tudjuk, hogy az adott tartozásunk már elévült,
0: igen,
3: azonban mégis megkeres minket egy valaki, mondjuk egy hangzatos nevű ügyvédi iroda, egy követeléskezelő, egy testélyesen szóval behajtó, igen, ember, azzal, hogy bizony nekünk van egy adott tartozásunk, és akkor azt törlesszük, mert most már az övé ez a tartozás. Ugye egy külön iparág alapult arra, hogy elévült tartozásokat felvásároljanak követeléskezelők, és aztán különböző legális, féllegális eszközökkel igyekezzenek minél nagyobb hányadban behajtani.
0: Mondjunk azért erre példákat is, például zaklatják az embert.
3: Hát nagyon sokféle példa van, ugye az alapvető példa az, hogy egy nagyon ijesztő, tehát nagyon hangzatos, cirkalmas ügyvédi felszólító levelet küldenek, amiben nagyon ijesztő dolgokat írnak, igen, le, tehát hogy most fizessünk X forintot, vagy ha nem, akkor 30 nap múlva fizessük a háromszorosát.
0: Igen.
3: Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy ha egy tartozás elévült, az nem azt jelenti, hogy sublimált.
0: Vagyis?
3: Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy az többé nem létezik. Tehát, ha mi valakinek tartozunk, akkor mi tartozunk valakinek. Az elévülési idő az a bírósági érvényesíthetőségét szünteti meg a tartozásnak, és nem pedig magát a tartozást.
0: De maga ezt én nem is egészen értem.
3: Úgynevezett természetes kötelemként, így nevezi a jog, tovább él velünk. Tehát mi azzal a pénzzel tartozunk, csak nem lehet rajtunk úgymond erőszakkal, tehát nem lehet kikényszeríteni a behajtást.
0: De mondjuk, ha meghalok, akkor a gyerekemnek a köz...
3: Mivel elévült tartozásról van szó, ez rajta ugyanúgy nem lesz behajtható, aha, mint ahogy rajtunk nem behajtható.
0: Ez egy
3: és bizonyos tartozások nem is örökölhetőek, ugye attól függ, hogy milyen típusú. Például, ha a lakáshitel tartozásunk van, az például örökölhető. Ugye volt is nem régiben a médiában ilyen hír, hogy egészen extrém eset volt, igen, hogy egy kicsi gyereknek a nevére került 100 akárhány millió forint banki tartozás, és extrém esetek vannak, egyébként erről inkább egy jogászt kéne megkérdezni, de én szerintem nincs az a bíróság, aki azon a gyereken ezt érvényesíteni fogja.
0: Reméljük.
3: Ezt a tartozást, de extrém esetek vannak. Na, az a nagyon fontos dolog, hogy az elévülés után is lehet rajtunk követelni a tartást, senkinek nem lehet megtiltani, hogy azt a pénzt követelje rajtunk, amivel mi valóban tartozunk.
0: Tehát akkor nem szabálytalan az, hogy megtalálnak minket a követeléskezelők, csak éppen nem kell...
3: Egyáltalán nem szabálytalan, sőt, ez egy teljesen legális tevékenység, hogy ők követeléskezeléssel foglalkoznak, felvásárolnak, mit tudom én, 100 millió forint tartozást, és eleve tud, de eleve nem 100 millióért vásárolják föl, mert ezek elévült tartozások, lehet, hogy csak 10 milliót fizettek érte, és ugye az az üzleti modelljük, hogyha 10 milliót fizettek érte, 20 milliót akarnak behajtani, és akkor nyertek 10 millió forintot. Ők ebből élnek. Viszont ugye nem mindig teljes a tájékoztatás, nyilván.
0: Már felénk.
3: Felénk valószínűleg azt fogják kommunikálni, hogy van ez a tartozásunk, ismerjük el a tartozásunkat, és fizessünk. Na, itt van az, hogy bármilyen ijesztő is az a felszólító levél, vagy az az mondjuk egy Biedermeier szekrény méretével rendelkező illető, aki becsönget hozzánk, hogy ő azért jött, hogy behajtsa most a tartozásunkat, ugye nem szabad megírni. Tehát ez nagyon fontos, hogy attól még, hogy egy jól kinéző ügyvédi levelet kapunk, vagy egy kicsit ijesztő személy nagyon agilisan jön hozzánk valamilyen kéréssel, az nem azt jelenti, hogy nekünk azt kötelező teljesítenünk, sőt.
0: Mit csináljunk? Minek nézzünk akkor gyorsan? Ezt is tudjuk, hogy mikor van az elég.
3: Először is jogunk van hozzá, hogy minden iratot megismerjünk ezzel a történettel kapcsolatban, anélkül, hogy bármit is elismernénk. Tehát mondjuk azt, hogy tehát ha azt nyilatkozzuk, hogy ez a tartozás a mi tudomásunk szerint elévült, és legyenek szívesek bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Vagy kérjük, hogy hadd kapjuk meg az üggyel kapcsolatos iratanyagot teljes egészében.
0: Ha nem lehet őket fölhívni, meg nem három ötös szekrény nem csönget be, akkor viszont egy válaszlevéllel kell erre reagálni, ugye? Mert én már láttam nem két ilyen követeléskezelős levelet, és nagy trükken nincs rajta a telefonszám elérhetőség, e-mail cím van.
3: Aha. Hát, ugye attól függ. Ugye nem vagyunk kötelesek válaszolni rá. Ez nem egy olyan dolog, mint hogy a rendőrség vagy a bíróság keres meg minket, akinek ugye kötelesek vagyunk válaszolni, nem válaszolunk a bíróságnak, akkor oda ki fog jönni a rendőr, és elő fog állítani, hogy akkor tessék. Na, itt ilyen nincsen, tehát itt ugye ma ez egy polgári jogi, magán emberek, magán szereplők közötti történet. Tehát itt ilyen nincsen, itt nem vagyunk kötelesek válaszolni, tehát ha mi 100%-ig meg vagyunk győződve arról, hogy ez a tartozás ez elévült, akár azt is megtegyük, hogy nem válaszolunk, de egyébként nem érdemes ezt tennünk. Azért nem érdemes ezt tennünk, mert nem lehetünk benne 100%-ig biztosak, hogy valóban elévült a tartozásunk. Viszont ha itt arról van szó, hogy egy valóban elévült tartozást próbálnak rajtunk behajtani, akkor nekünk az elévülésre kell, ez a legbiztonságosabb, amit mondhatunk ebben az esetben, az elévülésre kell hivatkozni, és kérni, hogy bizonyítsák azt, hogy ez jogos ez a követelés. Amennyiben a tartozás valóban elévült, attól még egyébként beperelhetnek minket, és a bíróságnak meg kell állapítania utána mi kérésünkre, hogy valóban elévült a tartozásunk. Uh-huh. Csak ugye itt nagyon, sokféle jogi, megmondom nem jogi, tehát itt például az adott ügyintézőnek az agilis fellépése, hogy milyen hangnemben hív föl minket, mert telefonon is szoktak ezek, vagy csönget be hozzánk, hogy te, nagyon, hogy is mondjam, ez egy ilyen pszichológiai hadviselési jellege van ennek a dolognak abszolút. Tehát az a lényeg, hogy mi legyünk tisztában azzal, hogy nem lehet velünk bármit megtenni. Tehát, hogy itt a jog nagyon komolyan védi az adóst is, nagyon helyesen egyébként, és mindenképpen kérni kell, hogy az iratanyagot megismerhessük, és hogyha szükségét érezzük a dolognak, akkor érdemes egyébként jogi segítséget kérni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 100 000-ért föl kell bérelnem egy nagyon jó ügyvédet, mert ez például kevesen tudják azt, hogy a kormányhivataloknál tehát érvényesít, lehet kérni jogi segítségnyújtást. Ez ugye nem azt jelenti, hogy adnak egy ügyvédet nekem, aki peremben segít. De azt jelenti, hogy például, ha azt mondom, hogy velem szemben történt egy dolog, amit én jogilag nem értek, akkor kérhetem a kormányhivataltól, hogy jogi tanácsadóként valaki segítsen nekem ezt értelmezni.
0: És meg is teszi.
3: Igen, ez van egy ilyen szolgáltatása, igen. És ezért nem kell külön fizetni, illetve az ügyvédi kamarák szoktak adni egyébként ingyenes jogi tanácsadást, meg néhány ilyen olyan típusú ügyvédi testület, mint a TASZ, vagy pedig a város mindenki, ugye a kilakoltatásoknál, vagy a emberi jogi kérdések, a Helsinki Bizottság. Aha. Nagyon gyakran, de nem csak ilyenekről van szó, tehát mit tudom én, egy ilyen ügyben is nyugodtan kérhetünk jogi segítséget, mert nem fognak minket elhajtani, hanem valamilyen formában egész biztos, hogy fognak segíteni. Nyilván, ha az ügy nagyon-nagyon bonyolult, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy be fognak minket perelni, és akkor ügyvédre van szükség.
0: Egyébként független attól, hogy közüzemi díjtartozás, vagy egyéb, ugyanaz az eljárás, tehát hogyha kiadták, eladták követeléskezelőnek, és lejárt az elévülési idő, akkor teljesen független, hogy honnan jött ez.
3: Hát amennyiben már egy követeléskezelőnél van ez a tartozás, akkor teljesen mindegy, mert ez egy pénzösszeg, amivel mi tartoztunk valaha, ez mondom egy természetes kötelemmé átalakult, és úgynevezett, tehát ha tényleg elévült, akkor is elképzelhető, hogy ezekkel a módszerekkel rávesznek minket az úgynevezett önkéntes teljesítésre.
0: Mert hogy az lehet.
3: Hát természetesen.
0: És ezért csinálják
3: természetesen.
0: Ezt.
3: És az a helyzet, hogy bármit fizetünk, tehát most küld nekünk rögtön az ügyvédi felszólítás mellett egy sárga csekket. Régen ez nagyon divatos volt.
0: Akkor az ember
3: volt egy ilyen latin nevű cég, aki mindig úgy küldte, igen. Nem akarom kimondani a nevét.
0: Valami Justit.
3: Még most is, igen, ez ilyen. Még most is létezik ez a cég. És most is kezel követeléseket.
0: Csak már nem küld sárga csekket.
3: Nem küld, de régen küldött. Tehát azonnal küld egy kis összegű sárga csekket. Ugye, ha azt befizettük, most
0: akkor azzal
3: lehet,
0: elismered?
3: Akkor azonnal el van ismerve. Aha. Teljesen mindegy, hogy el van-e évülve, mert a jog szerint ez már önkéntes teljesítés, és arra utal, hogy mi ezt a tartozásként elismerjük, és ki akarjuk egyenlíteni. Ugyanez, hogyha írunk egy olyan válaszlevelet, amiben részletfizetést, csökkentést, halasztást kérünk, ugyanez. Tehát ez ugyanúgy ráutaló magatartást, tehát nem szabad ezekre semmi ilyesmiben válaszolni, mert akkor legyünk tudatában, vagy hát nem szabad, hát most ha ki akar válaszolni, de akkor legyen tudatában annak, hogy feltehetőleg be fogják rajta tudni hajtani ezeket az összegeket, és arra kell például számítani, hogy egy 100 ezer forintos banki tartozás esetén körülbelül 90 ezer forint tud lenni évente az, amikor már követeléskezelőnél van a dolog, tehát majdnem 100% tud lenni, amivel gyarapszik, úgymond a tartozás.
0: Hízik.
3: Mert mondjuk van 10 év körüli kamat, és akkor ilyen-olyan tartozások.
0: De hát az nem évül el, egy banki hitel, az nem évül el.
3: Hát a banki hitel is ugyanúgy elévülhet, mint bármilyen más tartozás, csak ritka.
0: Igen, mert azért a bankok nagyon odafigyelnek, hozzáteszem jogosan, hogyha ritka. Nem fizetsz, akkor azonnal küldik a...
3: Így van, mert ugye az elévülési idő csak akkortól kezd el számítani, ahonnantól nincsen sem teljesítés, sem megkeresés az üggyel kapcsolatban.
0: Igazolt megkeresés.
3: Igen, és jogi formájú. Tehát jogi formában megkeresésnek minősülő megkeresés. Mert ha például nekem a mobiltelefon szolgáltató ír egy levelet, ami alá van írva mondjuk a, nem tudom én, az osztályvezető által, hogy én tartozok, az nem minősül annak, tehát attól még ugyanúgy mehet tovább az elévülési idő. Viszont ha
0: egy SMS-t küld,
3: irodával,
0: mondjuk, egy SMS-t küld, mert...
3: Nem.
0: Az sem
3: tehát a sima szolgáltatói fizetési felszólítás, ezt a törvény kimondja, az nem szünteti meg, tehát az elévülésben nem számít. Az számít, hogyha ő már fizetési meghagyást küldett, tehát közjegyző,
0: igen.
3: Ügyvédi felszólítás, ugye az ügyvédi felszólítás az egy külön jogi kategória, tehát, és a bank ezt fogja csinálni, tehát azért ez nagyon ritka, hogy banki tartozás sima elévüléssel meg tudjon szűnni. Elképzelhető, hogy van ilyen, de nagyon ritkának kell lennie. És még egy dolgot szeretnék mindenképpen elmondani, az, hogy nem vesszük át a tértivevényes levelet, az nem jelenti azt, hogy mi nem vagyunk kényszerítve.
0: Ez kézbesítettnek minősül.
3: A második tértivevényes megkeresés utáni 5. napon kézbesítettnek minősül, ez úgynevezett kézbesítési vélelem, tehát az, hogy mi úgy csinálunk, mint nem lennénk otthon, az
0: mint
3: sajnos nem lesz megfelelő ebben az esetben.
0: Fú, szerintem nagyon sok, nagyon fontos információ hangzott el itt az elmúlt negyed órában. Én biztos vissza fogom hallgatni még 3-4-szer, hogy minden jó beépüljön, ezt javaslom a hallgatóknak is. Zentei Andrásnak, a hovége.hu főszerkesztőjének, meg nagyon köszönöm, hogy ilyen jól összefoglalta.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és sokat írtunk egyébként a hovége.hu-n erről, úgyhogy ott is nyugodtan lehet ott olvasni, mert részletesen és érthetően le van írva minden. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Facsipesz.
0: És néhány perccel ezelőtt már mondtam, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is itt ül a stúdióba, szép csendbe itt ül, de most már tiéd a szó, szia!
4: Szia Kriszta, üdv mindenkinek!
0: Sokan azt gondolják, hogy csak nyáron fontos az, hogy használjuk külföldön a bankkártyát. Én azt gondolom, hogy ez már régen megdőlt. Először is az utazási szokásaink is nagyon változnak. Idén nyáron például látom olyan statisztikát, hogy aki tudott északra menekült, by the way, jó ráfázott, mert Svédországban is olyan meleg volt, de mindegy, szóval, hogy nagyon kitolódott az, hogy mikor, hova megyünk. Én azt gondolom, hogy még most is, itt augusztus végén is nagyon aktuális az, hogy a külföldi bankkártya használatról beszéljünk, és minden évben kell beszélni, mert mindig elfelejtjük. Mik a legfontosabbak?
4: Érdemes pár óvintézkedést, vagy elővigyázatosság intézkedést megtennünk, mielőtt útnak indulunk. Először is, hogyha nem volt beállítva SMS, vagy felugró ablakos értesítés a tranzakcióinkról, ezt mindenképpen igényeljük a banknál.
0: Ez ingyenesen lehet igényelni? Azt tudom, hogy utána fizetünk.
4: A felugró ablakos, az ugye a banki applikációs segítségével történik, az teljesen ingyen van, nincs mobiltelefon szolgáltató, úgyhogy az ingyenes, az SMS az pénzbe kerül, persze az is csomagtól függ, de mindenképpen biztosítsuk be magunkat, hogy látjuk a tranzakcióinkat, ez nagyon sokszor megvédhet minket, ha nem mi kezdtük azt a tranzakciót véletlenül. Aha. A másik, hogy érdemes jelezni a bankunknak, hogy mert jellemzően így szokott lenni, hogyha külföldre megyünk, picit mások a költési szokásaink, egy telefont mindenképpen megér, illetve...
0: Hogy szóljunk, hogy mi most elmegyünk külföldre a bankkártyánkat?
4: Éppen az Antarktiszon leszünk, bár ott kevés a fizetési lehetőség, de mondjuk egy távolabbi országban vagyunk, és ezért megszaporodik. Különben jöhet a telefon, hogy szokatlan költést, szokatlan összegeket
0: Én már ezt egyszer megértem Olaszországban, hogy a bank letiltotta, és akkor elkezdtek engem hívogatni, és nem értettem, aztán végül fölvettem, és akkor értettem meg, hogy nagyon is árkus szemekkel figyelik, hogy most ez mi, ez tényleg én fizettem, tényleg ennyi eurót, úgyhogy ez, én végül is nem haragudtam, amikor rájöttem, hogy miért. De ez is bankja válogatja.
4: Tehát igen, van a saját érdekünkben történik, nem ellenünk, tehát minket véd a bank. Ezt egyébként, ezeket a beállításokat mi is elvégezhetjük, ugyanis a kibercsalások elleni harc keretén belül a Nemzeti Bank elérte, hogy gyakorlatilag azt kell, hogy minden banknál ingyenesen, bármikor módosítva be tudjuk állítani a tranzakciós, illetve fizetési limiteinket. Ezt azt gondolom a minimum ma már.
0: Az appon belül is be tudjuk állítani egy fél másodperc alatt.
4: Így van, és ezzel éljünk is, tehát hogyha azokat a limiteket levesszük, akár úgy, hogy fizetés után napvégén mindig levesszük, akár úgy, hogy valami gondot érzékelünk, valami problémát látunk, vagy csak gyanakszunk, akkor nem feltétlen kell letiltani a kártyánkat, hiszen az internetbank kijelszavakat nem tudják a csalók, nem tudnak beférkőzni ebbe a rendszerbe. Ha nullára állítjuk a kártyánkat, akkor ez nulla, illetve van arra is lehetőség, hogy sok banknál, hogy csak felfüggesszük a kártyánkat, hogyha valami problémát érzékelünk, a letiltás esetén ugye az újra pótlásnak, az újra gyártásnak pontosan így van, ez pénzbe kerül. Aha. Tehát ezt mindenképpen érdemes megtenni. Azt is érdemes megnézni, hogy van esetleg biztosítás a kártyánkon, erről már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy ha van is, a prémium vagy gold kártyák jelentik azt a szintet, amikor esetleg ezek megfelelőek lehetnek, de bizony nagyon sok függ attól, hogy pontosan hova megyünk, mik a körülményeink. Ha egy magas hegyi túrára megyünk, snowboardozni megyünk, akkor ez bizony...
0: Vagy egy városlátogatása, nagy különbség van.
4: Nagy különbség van, mint ahogyha Amerikába is, hogyha megyünk, ott olyan, vagy az észak-amerikai féltekét általában tudom mondani, ott olyan orvosi kezelési költségek vannak, amit egy kártya néhány milliós orvosi kezelési költsége, betegség biztosítása nem fedez. Tehát ott kell egy saját, igen erős kiegészítő biztosítás.
0: Egy pillanatra ugorjunk vissza arra, hogy manapság már szerintem 10 emberből 9-nek a telefonján is ott van a bankkártyája. Mi van akkor, ha ellopják a telefonomat? Elvileg a bankkártyámhoz csak úgy tudnak hozzájutni, hogyha a FaceTime működik, tehát hogyha az arcomat leolvassa, de azt gondolom, hogy ezek a csalók már mindenre képesek, vagyis milyen óvintézkedéseket kell ilyenkor tenni, hisz abban van mindenünk, ugye ma már a telefonunkban.
4: Minden egyes eszközünk vonatkozásában erős jelszavakat használjunk, vagy még jobbak a telefon esetében a ugye, biometriai azonosítások, tehát hogy csak az új lenyomatunkkal lehessen belépni, vagy a szemünket kell oda tartani, hogy a iris azonosítás történjen, ez mindenképpen nagyon fontos. A másik pedig, hogy azért akár ott a családban, hogyha jön velünk valaki külföldi nyaralásra, legyen elmentve jól hozzáférhető helyen a banknak a telefonos ügyfélszolgálata, hogyha mégis úgy döntünk, hogy letiltjuk a kártyát, akkor ezt egy pillanat alatt tegyük meg. Ugye beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Bank azt külön elvárja a hitelintézetektől, hogy ne az 5 perc alatt férhessünk hozzá, mint egyébként egyéb tranzakció. A banki telefonos élőhangos ügyfélszolgálathoz, hanem ilyen esetekben maximum 2 perc az elvárás, hogyha az előtt következik be a kár, hogy értesítettük a bankot, akkor 15.000 forintig kell nekünk állni ezt a kárt, ez azért van, mert annyi a PIN-kódos limit, de ezzel egy nagyon sajnálatos és súlyos kivétel van, ha a mi súlyos, felroható gondatlanságokból, hibánkból történt meg ez a dolog, tehát mi adtuk kézbe szinte a bűnözőknek a bankkártya adatainkat, oda tettük, kis cetlin rátettük az összes PIN-kódunkat, azonosítókat.
0: A telefon tokjába
4: betettük, akkor ez elég problémás lehet. Hozzá kell tenni azt, hogy ugyanakkor ezt a jogvitát a banknak kell bizonyítani ennél a jogvitánál, hogy tényleg felruható súlyos gondatlan magatartásunk miatt következett be a kár.
0: Azért ez a ritkább, valljuk meg, sokkal ritkább szerintem. Bár az szerintem sok ember tartja a pénztárcájába, a telefontokjába, a különböző PIN-kódjait, amit én nem is egészen értek, viszont most eszembe jutott, miközben beszélgetünk, hogy jött egy felháborodott hallgatói levél is, és szeretném, nyilván idősebb emberről van szó, hogyha tisztába tennénk, mert ezek szerint még mindig nem mindenkinek evidens, vagy nem mindenki tudja betéve. A történet az ugye említetted, hogy 15.000 forintig lehet mindenféle PIN-kód, meg minden hitelesítés nélkül pénzt költeni. Ugye az idősebb korosztály már nagyon hőbörgött ez a csippes új bankkártyákkal kapcsolatban, is féltek tőle. Ez a történet egy kicsit erről szól, arról szól, hogy egy bácsi vásárolt, mit tudom én, 3000 vagy 2000 forintért, és hogy akkor is kérte tőle a PIN-kódot a hipermarketbe az a gép, és ő föl volt háborodva, mert úgy tudta, hogy 15.000-ig nem kell. Elfelejtik azt az emberek, hogy van egy vásárlási limit, amit után mindenképpen kérnek, tehát mondd most ezt el, ismételjük el.
4: Igen, ez nagyon sokak számára keveredik, mert az egyik szabályt tudják.
0: A 15.000-re tudják.
4: A másik szabály úgy szól, hogyha elérjük a 150 eurót, akkor a túllépés után általában megszokták kérni, sőt, meg szokták kérni a PIN-kódot is. Tehát a 15.000 mellett 150 eurónként, hogyha ezt a költési limitet meghaladtuk, ez nem gondolom, hogy egy magyarországi szabály lenne, ez a nemzetközi kártyatársaságoknak a szabálya, akkor ismételten meg kell adni. Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb beszélgettük, a PIN-kód megadása lehet, hogy egy másodperc, cél több az életünkből, viszont minket véd. Tehát azért van a PIN-kód, azért van az a még egyszeri azonosítás, hogy nehogy csalók kezébe kerüljön az a kártya, és ők gond nélkül ezt meg tudják tenni.
0: Egyébként, hogyha mondjuk egy bankautomatánál, ugye arról is beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, hogy mennyire fontos, hogyha a telefonos bankkártyánkkal, csak így hívom, azzal kezdek el egy tranzakciót egy ATM-nél, és nem lépek ki, akkor a következő végan tud az én pénzem megarázdálkodni, és nem is ő a hibás, nem is ő a csaló, nem én vagyok, aki rosszul csinálta. Ugye erről elég sok szó esett. A kérdésem az, hogyha én felfedezem, hogy valami ez történt, vagy az történt, vagy a PIN kódot beütöttem ott a tósamba, és a következő, és nem szakadt meg, akkor ha azonnal a bankomhoz fordulok, akkor a bank köteles jót állni, vagyis nem vesztek a pénzemből?
4: Természetesen a leghasznosabb és a legjobb megoldás az, hogyha ott maradok a bankautomatánál, és azonnal megpróbálom, vagy ha elléptem, akkor visszalépek, és a legtöbb automatára ki van írva közvetlenül az, hogy milyen bejelentést kell tenni. Beszéltünk arról is két szót már, hogy ilyenkor egy picit bonyodalmas a dolog. A jogszabály úgy fogalmaz, a pénzprogrami törvény, hogy ilyen esetekben, amikor jogosulatlan utaltunk, vagy más vette föl a pénzünket, a bank köteles minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy a kártérítés megtörténjen. Ugye ő nem léphet föl hatóságként, vagy nem kötelezheti a jogtalanul előnyöket élvező ügyfelet, aki megkapta a pénzünket, hogy már pedig azonnal ezt tessék visszautalni. Abban viszont segíthet a mi saját bankunknak és nekünk is, hogy megadja a kontaktokat, megadja azt, hogy hogyan tudok eljutni ehhez a másik ügyfélhez, és innentől kvázi polgári követelésként én azt mondhatom, hogy bocsánat, ezt nem önnek utaltam, ön nem tudja bizonyítani, hogy valami ellenszolgáltatásként fizettem, úgyhogy kérem vissza a pénzem.
0: Facsi Pesz. A kibercsalásokról évek óta beszélünk, és én számomra mindig megdöbbentő volt, hogy hány 10 milliárd forintot húznak le a jogtalanul ezek a nyavajás kibercsalók. Valahol azt olvastam, hogy talán tavaly már kevesebb pénzt tudtak lenyúlni, mint valami döbbenetes számok voltak. Tavaly már talán kevesebbet tudtak lenyúlni, mert a Nemzeti Bank is állandóan a nyomukba jár, mert előttük nem tudtak járni, csak utánuk. Tehát, hogy egyre jobban próbáljátok beszabályozni, hogy a bankok is figyeljenek oda, és én már itt többször elmondtam, nekem két banknál van bankszámlám, jobban az egyik a gyerekemé, és olyan különbség van a két banknak a biztonsági rendszerek között, hogy az zongorázni lehetne. Az egyik, ahol szerencsére a gyerekem van, arra azt mondom, hogy résem van, tehát kötve hinném, hogy egy kibercsaló egy kerek forintot is le tudna nyúlni, a másik az sokkal lazább. Mik azok a lépések, amiket most folyamatosan megtesztek, egy kicsit menjünk előrébb, hogy megszűnni nem fog soha a kibercsalás, mert mindig lesz, tudod, azt gondolom, hogy mindig lesz olyan, aki egyszer legalább fölül nekik, már kétszer nem, de most hogy állunk?
4: Én azt gondolom, hogy ha lehet ebbe a történetbe pozitívat mondani, akkor az, amit említettél. Tehát tavaly megtört a 2022 óta meredeken ívelő trend, az, hogy nő a kibercsalásos tranzakciók, sikeres tranzakciók száma, illetve az eltolintott összeg. Tavaly ez megtört, jelentősen megtört és visszafordult, mind az összkárnál, mind a lakosságot érintő sikeres kibercsalási kárnál.
0: Milyen összegekről beszél?
4: Ez 30%-kal visszaesett. Ez azt jelenti, hogy a lakossági kár esetében 15,6 milliárd volt a kár, de hogyha az előző évet nézem, az még majdnem 6 milliárddal több volt, tehát egy trend visszafordult, az összkár esetében ott még jobbak a számok, 24-ben 42,4 milliárd volt, tavaly idézőjelben csak 28,2 milliárd. De
0: ez akkor is megdöbbentő,
4: megdöbbentő,
0: szóval...
4: egyáltalán nem szabad leállni a hatósági intézkedéseinkkel, illetve
0: mik
4: a lépésekkel, de amiknek a gyümölcsét látjuk, az a következő. Egyrészt egy éve indult el a központi visszaszűrő rendszer, ami ha egy bank elengedi a tranzakciót, igen, és mi is elengedtük, akkor egy mesterséges intelligencia segítségével egybe látja az egészet, és még akkor is az 5 másodperces utáson belül megfogja, illetve visszajelz a banknak, hogy álljon le, ez nagyon hatékonyan működik. Másrészt kőkeményen, ahogy te is mondtad, nagyon sok banknál elértük azt, hogy egyrészt jobban azonosítsák az ügyfeleiket, takarítsák ki a padlásról a úgynevezett stróman számlákat, tehát az olyan számlákat, amik bűnözőket hoztak létre.
0: Ja, hogy figyelik mindig.
4: Igen, ez az ügyfél azonosítás nagyon sok banknál nagyon jól működik, ez a valós visszaélés rendszer, ami nagyon sok elem alapján azonosítja, hogy bizony ez egy szokatlan tranzakció, az ügyfelem nem ilyet szokott, ez is nagyon jól működik.
0: Meg az, hogy egy csomóan elkezdték használni szerintem a fizetési kérelmet. Tehát ez megint egy olyan dolog, én is elkezdtem használni, amiről tudja az egyik a másikról, hogy én...
4: Tőled jön, igen, te kezdeményezed.
0: Tehát ez is segít.
4: És egy utolsó elemet is hadd mondjak el, ez a limit beállításoknak, az ingyenes limit beállításoknak, módosításoknak a rendszere, tehát mi ügyfelek is tudatosak lettünk. Ezek a fő intézkedések, amelyek gyakorlatilag összeálltak. Talán még egy elemet hadd mondjak, ha ez az erős ügyfélhitelesítés nincs meg, tehát a kétfaktoros ügyfélhitelesítés nem csak a banki rendszeren, hanem egy tőle független rendszeren, a telefonommal, a új lenyomatommal, egy megadott SMS jelszóval a telefonon, még egy ügyfélhitelesítés kell, ha ez nincs meg, tavaly év vége óta él az a szabály, hogy a bank állja ilyenkor a kárt, kibercsalás esetén automatikusan.
0: És állják is?
4: Muszáj nekik, mert ez jogszabályi előírás, ez nem vita kérdés.
0: Akkor ti látjátok, hogy melyik bank az, amelyik sokkal kevesebb kibercsalásból származó kárt kell, hogy kifizessen, és melyik nem. A kérdésem az, hogy szerintem a kibercsalás az, ami a leggázabb ma, hogy miért nem teszitek ezt közzé?
4: Természetesen először, tehát fokozatosan haladunk, az első az, hogy felszólítjuk ezeket a bankokat, hogy ezt tegyék meg. A második, amit te mondtál, hogyha érzi a fogyasztó, és ez is a döntési szempont, hogy bizony én nem csak úgy választok bankot, hogy mennyi a költség, a díj, hanem hogy milyen biztonságos is, ha ezt nagyon sokan érzik, azt gondolom a lábukkal is fognak szavazni, és gyakorlatilag ezt látni fogják.
0: Fogunk még erről beszélni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt az elmúlt percekben a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Elvárlak legközelebb is, mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében természetesen, mint mindig, most is Bicó Tomi volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, szép napot!
2: Ismétlést hallottál.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna a növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
2: Időjárás.
6: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most ez a Balaton legütősebb esti műsora, a Balaton.

Don't

0: That's it for this week's Underground Trip with Norker. Thanks for joining the journey. Until next time, remember, no rules, this is house. Find us online at undtrip.com.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úticélként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió.

A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a Balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik, a tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

el a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nálatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című

legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a Hunren kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: 11 ezer év asszájainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élő